0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálogékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckultime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálogékszerüzlet.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
6: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
7: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
6: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
7: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
10: Rajta!
8: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
10: Lőj ki a tetőn!
11: Kutyacsillagkép a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
12: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Szinte mindegyik balassagyarmati óvodában végeztek karbantartási és felújítási munkálatokat a nyár folyamán, tájékoztatta a rádiónkat a Városi Gamesz igazgatója. Gál Dénes a Megafonnal közölte, a legnagyobb beruházása a Meseerdő óvodában zajlik, ahol a költségvetésnek megfelelően a tetőszerkezet felét cserélik ki. A bontást még augusztus 20-a előtt elkezdték, az új cserép héjazat mellett a lécezést és helyenként a gerendákat is felújítják. Emellett többek között a Cseperedő óvodában egy komplett csoportszobát és egy foglalkoztató helyiséget tettek rendbe. A kifestett terek új padlóburkolatot kaptak, valamint az intézményt egy új mosogatógéppel is felszerelték. A fejlesztés megkönnyíti a dajkák munkáját, így a konyhai feladatok gyorsabb elvégzésével több időt tudnak a gyermekek gondozására fordítani. Aláírás gyűjtésbe kezdett Bojtos István. A szövetség a balassagyarmatiakért önkormányzati képviselője közösségi oldalán azt írta, a várost északról elkerülő út már több mint 20 éve befejezetlen torzó. Mivel a keleti irányú meghosszabbítása a mai napig nem épült meg, az elkerülő út nem tudja ellátni a feladatát. A tranzitforgalom, a nehézgépjárművek és a napi ingázó autók tömege továbbra is a városon, annak is a keleti főutcáján, a lakóövezeteken dübörög keresztül. Ez elmondása szerint a környezetszennyezés, a zajterhelés és a balesetveszély miatt tarthatatlan, ezért az ügy nem várhat tovább és civil összefogásra van szükség. A képviselő közölte, aláírásával követeli, hogy az önkormányzat tűzze kiemelt prioritású napirendre az elkerülő út befejezését. Emellett kezdődjön meg a hiányzó keleti nyomvonal terveinek kidolgozása és a szükséges kormányzati vagy uniós források azonnali felkutatása. A városvezetés pedig nyújtson átlátható rendszeres tájékoztatást a lakosságnak a fejlesztés állásáról. A tervezetnél egy héttel korábban elkészült a hűtőtorony új, a korábbinál jóval hatékonyabb több rétegű zajszigetelése, olvasható a Gödi akkumulátorgyár internetes oldalán. Részletezték, az új szigetelés építése során meg kell bontani a korábbi szigetelést, ami átmenetileg az építés idejére a zajszint emelkedésével járt. Ezért a környéken lakók szíves elnézését kérik, hozzátéve, hogy az új szigetelés hatékonyságát a gyár mérései is már visszaigazolták. A vezetőség bízik benne, hogy a környéken lakók is érzékelik már a pozitív változást. Jelenlegi formájában hétfőtől megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Ugyanakkor természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programokat. A miniszterelnök megjegyezte, hogy a döntéssel véget ér a különleges KEKFA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás.
2: Időjárás.
12: Napos száraz idő várható jelentős csapadék nélkül, a legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
12: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében, valamint Trafipax várható Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek óvatosan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megaton.
13: Nagyon szól.
15: Ezek voltak a 9-es hírek, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Hello, itt vagyunk, ragyogunk. Norbika is meg itt van fülel.
16: Igen, erősen. Nem, most nem, mindenféle csaska megkeresések érkeznek ide, téves üzenetek, téves e-mailek, olyan levelezési listákon, amikor azt sem tudom, hogy hogy kerültem föl, ezek meg a nap jelentős részében ezekről iratkozom le.
15: Oké, hagyok neki időt, akkor tisztítsad a dolgokat, és iratkozzál le, addig jönnek a megaslágerek, és persze Varga Bíró Tamás is készül.

0: salátázunk, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mert hogy salátákkal hagytuk abba.
1: Salátákkal álmodtunk.
0: Igen.
1: Jó reggelt neked is, kedves rádió hallgatóknak is. A Luftwaffe pilótái a második világháború alatt kaptak csokit, ellátmányuk volt. Úgy hívták a csokit, hogy fliger sokaláte. Pervitin volt benne.
0: Ez olyan drog?
1: Hát, mint a spuri.
0: Tényleg?
1: Persze.
0: Azért?
1: Pervitin volt benne.
0: Tudjanak csapatni.
1: Tudjanak repkedni. Igen. Jó. Jó sokáig.
0: Az jó.
1: Igen. Az... Adtak nekik.
0: Hát azt tudom, hogy egy csomó, tehát nem csak a németek.
1: Közegélyeknek is adtak egyébként.
0: Szerintem, hogy az amerikaiak is simán drogot
1: mindenki,
0: a,
1: mindenki.
0: Nem tudom én.
1: Az összes, hát mi magyarok nem hiszem, mert nekünk Max, ilyen nem volt. Max izé pálinka, tüskékkel indultak a katonák a harcba, a Donkanyarba. De hát az oroszok itt, vodka, meg mindenféle, ők is kémiai anyagokat is adtak nekik. Hát azt kikísérletezték. Ellopták. Csúrd egymástól az ötletet is, meg amit tudom én, igen. Igen. És miért tudtak olyan eszeveszetten a csatába rohanni, mert be voltak drogozva.
0: Most
1: ilyen egyszerű.
0: Igen.
1: Igen.
0: Szomorú ez.
1: Na, ez egy kicsit hosszabb lesz, nem árt kivesézni. Egy amerikai startup megkapta az engedélyt az első tükrös műhold felbocsátására. Na mi a kír? Első hallásra nagyon jó az ötlet. A műhold hatalmas, irányítható tükrökkel veri vissza a napfényét a Földön, pontosan oda, ahol arra szükség van. Éjszakai építkezés például. Természeti katasztrófák színhelye, ahol mentés kéne, de hát nincs áram, nem tudnak világítani. De ezek a másodlagos célok. Ugyanis, what a surprise, ahogy a székelyek mondják, az egész projekt az energiaszektor kezében van. Ezért elsősorban ez arra lett kitalálva, hogy éjszaka, mikor a nap nem süt, a hatalmas napelem parkokra irányuljanak ezek a fények. Azok éjszaka is tudnak tölteni. Nem rossz. Csak van egy kis bökkenő. Nem egyet, vagy kettőt, vagy százat akarnak ebből, hanem 50 000-et. Szerte keresztbe kosul a Földön. Így odakint, tudod? Most 50 000 műholdnál, amilyen tükrös műhold, nincs az az Isten, hogy ne lenne meghibásodva. Akár egy, vagy 10, vagy 100. Vagy egyik meghibásodik, és ez valamilyen kis nézét...
0: Láncreakció?
1: Láncreakció szindít. Igen. Most ez például kiválthatja azt, hogy lesz, ahol soha nem nyugszik le a nap. Nem, hogy haragotok felett, hanem soha. Ott lesz. És akkor az ökoszisztéma, a mit tudom én, az ott lévő emberek, hogyha laknak ott emberek.
0: Hát a Spitzbergákon mondjuk ez már hozzászoktak.
1: Hát hello, mondjuk. Hát ott hozzászoktak. Igen. Csak ott legalább fél évig van éjszaka, ez meg fél évig.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez kitaláltunk már, hogy lehet, csak egy kicsit szerintem el fogjuk baltázni.
0: Hát igen.
1: Lesznek még
0: benne van a pakliban.
1: Lesznek még ebből majok. Na de. Hát hűtlenkedő férjek és feleségek, hazudós alkalmazottak, most ti figyeljetek. Megtökik most ilyenkor a kedves rádióhallgatók egymást, hogy na, figyelj, Józsi. Nemrég jött ki egy új kvantumfizikai publikáció, ami egy forradalmian új módszert, a kvantum pozíció verifikációt mutatja be. Ez egyelőre kínai, ugye? A lényege, hogy minden emberen van egy úgynevezett kvantum geotag, azaz egy földrajzi címke, ami kvantum számítással pontosan meghatározza, hogy a térben és az időben épp hol foglalsz helyet. Nem ott vagy, azt majd azt mondod, hogy amott vagy. Nem. Pontosan meg lehet határozni. Ez egyébként a kvantum összefonódás alapján működik, ami azt jelenti, hogy bizonyos részecskék egymástól való távolságoktól függetlenül is képesek egyetlen rendszerként működni. Ami azt bizonyítja, hogy minden mindennel összefügg az anyagi világunkban, ami azt bizonyítja, hogyha egy kicsit még ezt a kvantumfizikai dolgot pontosítják, átültetik a technológia nyelvére, akkor léteznek majd olyan kvantumhely meghatározók, amik személyre szabottan megmondják, hogy te épp hol vagy. Szia, privát szféra. Ugye? Tehát nem az, hogy
0: mit csinálsz? De most sincs már, hogyha
1: letakarod magad ezüst fóliával? Igen. Vagy mit csinálsz? Egy Faraday kalitkába jársz, viszed a kalitkát?
0: Az egész lakás.
1: Igen, Faraday meg kalitka. A szeretődét.
0: Igen.
1: Ugye? Igen. Tehát egy nagy kalitka kell.
0: Igen, és mobil igen. Nagy kalitka.
1: Igen, igen, nagy mobil kalitka. Tehát óriási, hogy egyébként a kvantum fizika területén milyen hatalmas változásoknak nézünk elébe, ezt nem én mondom, aki fizikából is, sima fizikából is csak nagy nehezen tudott leérettségizni, hanem szakemberek mondják, hogy éveken, évtizedeken belül olyan változások, technológiai változások fognak beállni, amihez képest a kőbaltától a mobiltelefonig való út az egy ezred milliméternek tűnik majd. És ez valahol várom.
0: Elégisztő is valahol.
1: Egy... Másik, hogy ijesztő.
0: Igen.
1: Baromi ijesztő lehet.
0: Az, az.
1: Igen. Pláne olyannak, aki hülye minden tudományhoz.
0: Igen.
1: Tehát, hogy igen. Aki olyanokból él, hogy érdekességekről beszél.
0: Igen.
1: Na, de még egy érdekesség. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a Föld legnagyobb ökológiai katasztrófája az a üstökös volt, ami kiirtotta a dinoszauruszokat.
0: Dinókat.
1: Igen.
0: De nem.
1: De nem.
0: Mert hogyha csak épp, hogy megsúrol.
1: Volt egy olyan korszak, amit úgy hívnak, a nagy haldoklás.
0: Ú, de szép.
1: Igen. Kb. 252 millió évvel ezelőtt történt, amikor is az óceánokban élő fajok 96%-a, a szárazföldi fajoknak meg a 75%-a kihalt.
0: Szép!
1: És erről, basszus, erről mi nem tanultunk. Érted? Erről nem beszélhetünk. És ezt nem egy aszteroida okozta, hanem a Föld maga. Abban az időben ugyanis Szibéria területén egy elképesztő méretű vulkáni rendszer kezdett működésbe lépni, több vulkán, amik egymást ezéték, spanoltákoztak, akkor így ezé, a kitörések több százezer éven keresztül tartottak. Olyan mennyiségű láva ömlött ki, hogyha most szétterítenénk a Föld teljes felszínén, akkor 10 méter vastag réteget képezne. Annyi láva volt.
0: De durva.
1: Nem tudjuk elképzelni.
0: És akkor még, nem voltak a, akkor még nem voltak a nagy tengerek, akkor ez...
1: Nem.
0: Akkor még ez...
1: És ráadásul a hatalmas széndioxid meg metán került a légkörbe, az óceánok elkezdtek melegedni, de majdnem forrásig, az oxigénszint meg drasztikusan csökkent. És akkor, amikor mindennek vége lett, akkor a bolygó szinte biológiai sivataggá vált. Hm. És az életnek több millió évre volt szüksége, hogy újra sokszínűvé váljon.
0: Wow, és akkor jöttek a tengerek, meg az óceánok,
1: igen,
0: meg
1: de viszont nem, már voltak izé, voltak, mert persze, akkor a szárazföldök is voltak.
0: Igen, de...
1: Ez 252 millió év,
0: az valaki föltett ezt a kérdést, nem is tudom ki, hogy miért hívják a Földet Földnek, amikor inkább víz.
1: Édes Istenem, jól van.
0: Igen, de nem, nem a felszín.
1: Hát igen, csak nem a felszín.
0: Víz.
1: Ez az ember a felszínt kapargatta, ugye? Na, viszont ugye, ha ez nem történt volna meg, akkor egész más irányba fejlődött volna a földi élővilág, tehát nem lettek volna lehet dinoszauruszok, és hát milyen
0: messze.
1: Igen. Szóval a dinó kialása az csak a második felvonás volt, de, és ezt már mondanom sem kell, ha meg a dinók nem haltak volna ki, akkor is egész más irányt vett volna az élet.
0: Itt mentek volna a dínók.
1: Mentek volna a dínók.
0: Kis nézzék, velociraptorok.
1: Hát igen.
0: Skeráztak volna itt a, igen, a Dunai jártérben.
1: Igen. Igen, vagy csináltak volna rádióműsort.
0: Igen.
1: Ezt nem tudhatjuk. Igen. Igen. De azt tudhatjuk, hogy 20 g szerecsendió elfogyasztása 10 emberből 6-nál halucinációkat okoz.
0: Akkor vigyázni a krumpipürével, mert hogy a krumpipüré nincsen szerecsendió nélkül.
1: Igen, 20 gram, 20G szerecsendiót adná. Én vagyok a 10-ből 6.
0: Isten.
1: Jaj, Isten, már hogy a izélyen fűszerek is...
0: Nem bízhatsz meg a fűszerekben.
1: Jaj.
0: Régen szoktam használni.
1: Tehát, hát én is szoktam használni, de most ezek után már nem tudom, érted. Viszont a szerecsendiót, mondjuk 40 gram, az már kereskedelmi. Ezt lekapcsolnak, mit csinálok? Mit csinálok akkor?
0: Változik pontosan a drog.
1: Melyik a bőrébe?
0: Piac. Lehet.
1: Igen.
0: Jó.
1: Na, ennyi volt.
0: Folytatjuk.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Szinte mindegyik balassagyarmati óvodában végeztek karbantartási és felújítási munkálatokat a nyár folyamán, tájékoztatta a rádiónkat a Városi Gamesz igazgatója. Gál Dénes a Megafonnal közölte, a legnagyobb beruházása a Meseerdő óvodában zajlik, ahol a költségvetésnek megfelelően a tetőszerkezet felét cserélik ki. A bontást még augusztus 20-a előtt elkezdték, az új cserép héjazat mellett a lécezést és helyenként a gerendákat is felújítják. Emellett többek között a Cseperedő óvodában egy komplett csoportszobát és egy foglalkoztató helyiséget tettek rendbe. A kifestett terek új padlóburkolatot kaptak, valamint az intézményt egy új mosogatógéppel is felszerelték. A fejlesztés megkönnyíti a dajkák munkáját, így a konyhai feladatok gyorsabb elvégzésével több időt tudnak a gyermekek gondozására fordítani. Aláírás gyűjtésbe kezdett Bojtos István. A szövetség a balassagyarmatiakért önkormányzati képviselője közösségi oldalán azt írta, a várost északról elkerülő út már több mint 20 éve befejezetlen torzó. Mivel a keleti irányú meghosszabbítása a mai napig nem épült meg, az elkerülő út nem tudja ellátni a feladatát. A tranzitforgalom, a nehézgépjárművek és a napi ingázó autók tömege továbbra is a városon, annak is a keleti főutcáján, a lakóövezeteken dübörög keresztül. Ez elmondása szerint a környezetszennyezés, a zajterhelés és a balesetveszély miatt tarthatatlan, ezért az ügy nem várhat tovább és civil összefogásra van szükség. A képviselő közölte, aláírásával követeli, hogy az önkormányzat fűzze kiemelt prioritású napirendre az elkerülő út befejezését. Emellett kezdődjön meg a hiányzó keleti nyomvonal terveinek kidolgozása és a szükséges kormányzati vagy uniós források azonnali felkutatása. A városvezetés pedig nyújtson átlátható rendszeres tájékoztatást a lakosságnak a fejlesztés állásáról. A tervezetnél egy héttel korábban elkészült a hűtőtorony új, a korábbinál jóval hatékonyabb több rétegű zajszigetelése, olvasható a Gödi Akkumulátorgyár internetes oldalán. Részletezték, az új szigetelés építése során meg kell bontani a korábbi szigetelést, ami átmenetileg az építés idejére a zajszint emelkedésével járt. Ezért a környéken lakók szíves elnézését kérik, hozzátéve, hogy az új szigetelés hatékonyságát a gyár mérései is már visszaigazolták. A vezetőség bízik benne, hogy a környéken lakók is érzékelik már a pozitív változást. Jelenlegi formájában hétfőtől megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Ugyanakkor természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programokat. A miniszterelnök megjegyezte, hogy a döntéssel véget ér a különleges KEKVA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás.
2: Időjárás.
4: Napos száraz idő várható jelentős csapadék nélkül, a legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Közlekedés.
4: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében, valamint Trafipax várható Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek óvatosan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagy

0: 85.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon, nagyot szól.

0: automatic.
1: Passziánsz, passziánsz. Búcsúzom, kedves hallgatók, mert hogy véget értünk mára is, meg a hétre is, a 2594. alkalommal tudtunk együtt lenni, amely oly csodás volt. Bár ugye hát kisebb nagyobb technikai nehézségeink voltak, mert hogy reggel Karvasanyival elindultunk telefonon, mert hogy nem tudom, mi történik itt a rendszerben, de aztán az is megadta magát, úgyhogy Sanyikánk az közben fülelt minket, de lepattant, úgyhogy reméljük, hogy a hétvégére ezt remet tudjuk tenni. De Norbika tartotta magát.
2: Próbáltam. Már magamat sikerült egyébként Ádámon a lelket, már nem annyira, tehát ő azért rendesen magán viseli ennek a stressz sorozatnak a külső jegyeit is, de... Én csak dadogok már, ő gyakorlatilag a gondolatokkal is már harcban áll, de még egy nagyon remek idézettel, amit Oscar Wilde testvérünknek köszönhetünk, próbálom a kedvét egy kicsikét felhozni.
1: Köszönöm, jó lesz.
2: És ez ebben áll, hogy a művészet semmi más nem fejez ki, csak önmagát. Egészen független léte van, mint a gondolkozásnak, és csak saját törvénye szerint fejlődik.
1: És ugye ezt választottuk a ma reggeli
2: témához.
1: Kolotko Bárgányi témához.
2: Igen.
1: Na, jó van, kedvesek, dobunk egy nagy tapsot nektek. Jó, és akkor itt sem vagyunk holnap után best of, hétfőn pedig jövünk. Nagy taps nektek, és...
2: Szoktam mondani, Ádám.
1: Okosan, ügyesen, szépen.
2: És egészségesen.
1: Szevasztok.
2: Sziasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A színház élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház.
3: zenteszínház.hu.
5: Reklám.
6: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
11: Rajta!
10: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
12: Kutyacsillagkép a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: 10 óra van.
13: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
14: Rangos díjugrató versenyen szerepelt sikeresen a Récsági Állatorvosi Rendelő vezetője. Dr. Simonyi Zsófia Just for You nevű lovával ezüstérmet szerzett a Kecskeméten megrendezett Euróvet versenyen, melyen kifejezetten az európai állatorvosok és állatorvostan hallgatók vehetnek részt. A doktornő a Megafon reggeli műsorában elárulta, azért is volt különleges a versenye számára, mert saját kancájától született lovát 3,5 éves korától tanítja a díjugratásra, és most jött el az idő, hogy együtt egy rangos megmérettetésen is megmutassák magukat. Az állatorvos arról is beszélt, lovával a csapatversenyhez is hozzájárultak, a magyar szakemberek a második helyen végeztek. Újabb gyermekpszichológus csatlakozik a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézetéhez, tudatta az intézmény megbízott főigazgatója. Dr. Tandel Beáta közölte, a megnövekedett igényre való tekintettel a már működő szakrendelés Juhász Csatlós Viviennel bővül. Az új szakember a betegeket a gyermekszakrendelő 48-as vizsgálójában fogadja majd szeptember 7-től. Hozzátette, a rendelés államilag finanszírozott, beutaló nélkül igényelhető. A gyermekpszich@kenesei.hu e-mail címen várják a megkereséseket. A munkát segítendő azt kérik, hogy a korábbi vizsgálati leleteket, orvosi dokumentációkat és a jelentkezési lapot mindenképpen csatolják a levélhez. Ezt követően lesznek kiértesítve az érdeklődők a vizsgálat időpontjáról. A tervezetnél egy héttel korábban elkészült a hűtőtorony új, a korábbinál jóval hatékonyabb több rétegű zajszigetelése, olvasható a Gödi Akkumulátorgyár internetes oldalán. részletezték, az új szigetelés építése során meg kell bontani a korábbi szigetelést, ami átmenetileg az építés idejére a zajszint emelkedésével járt. Ezért a környéken lakók szíves elnézését kérik, hozzátéve, hogy az új szigetelés hatékonyságát a gyár mérései is már visszaigazolták. A vezetőség bízik benne, hogy a környéken lakók is érzékelik már a pozitív változást. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondos óra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket az igaztalan hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt kommentálta így, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfért a gondos óra program felhasználóinak személyes adataihoz. Havasi Bertalan ezzel kapcsolatban kijelentette, sokkal kevesebb adathoz jutottak hozzá ezen együttműködés keretében, mint amennyi egy választási eljárásban minden pártnak jogszerűen hozzáférhető. Oroszország bármely brit katonai létesítményre mért csapással válaszolhat arra, hogy az ukrán hadsereg brit fegyverekkel támadja, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Ezzel párhuzamosan a Kreml kommunikációs vezetője kemény válaszlépéseket helyezett kilátásba az orosz gazdasági és kereskedelmi infrastruktúrára mért ukrán csapásokra. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy Oroszországnak nincs szüksége katonai eszkalációra, mert anélkül is előre halad a különleges hadműveletben.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Kul 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
7: Időjárás.
14: Napos száraz idő várható jelentős csapadék nélkül, a legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
8: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
7: Közlekedés.
3: Közlekedés.
14: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében, valamint Trafipax várható Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek óvatosan.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
8: Nagyon szól.
4: Nagyon szép pénteki napot kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál. Ez a kirakat a műsor, amiben ma is minden benne lesz. Vannak dalok, amelyek szinte egy pillanat alatt visszarepítenek bennünket a legszebb nyári emlékeinkhez. Egy balatoni naplemente, egy régi fesztivál, a barátok, a zene és azok a gondtalan esték, amelyekre jó érzés visszagondolni. Az Iron Mafia 2020-ban fennállásának 15. évfordulóján készítette el a Balaton dalát, amelyben Fluorton és közreműködik, a pont olyan, mint rég, pontosan ezt a nosztalgikus, mégis felszabadult nyári hangulatot hozzá. Ha pedig idén nyáron is szereztek néhány felejtetetlen emléket, akkor talán önöknek is ismerős lesz ez az érzés. Ivy Mafia és Fluor, pont olyan, mint rég, a Balaton dala most a Megafonban.

0: hagyja átélni a 90-es éveket.
1: Mira Jani örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

olasz paradicsomleves mediterrán fűszerekkel napi recept rovatunk következik a kirakatban. Az olasz paradicsomleves sejmes a zöld fűszereknek köszönhetően üde és nagyszerű íze van. Nézzük a hozzávalókat. 30 dek a paradicsom, 1 darab hagyma, 4 bögre húsleves, 1 kis doboz paradicsomkonzerv, 1 teáskanál rozmarink, 2 gereszt fokhagyma, 1 darab paprika, 5 dek a parmezán, 3 evőkanál olívaolaj, 1 teáskanál bazsalikom, 1 teáskanál oregano, só, illetve bors. A paradicsomokat mossuk meg, mártsuk 1-2 percre forró vízbe, és húzzuk le a héjukat. A vöröshagymát aprítsuk fel, és kevés olívaolajon díszteljük meg. Rakjuk hozzá az úzott fokhagymát, és azzal is süssük egy picit. Dobjuk hozzá a paprikát, a paradicsomot, öntsük hozzá a sűrített paradicsomot és a levest. Forraljuk össze 10 perc alatt. Pépesítsük botmixerrel, és ízesítsük sóval, borssal, zöld fűszerekkel, és jól rottyantsuk össze. Végül pedig tálaláskor megszórhatjuk reszelt parmezánnal, és olívaolajjal is jól meglocsolhatjuk. Ez volt az olasz paradicsomleves receptje, amelyben sok-sok mediterrán fűszer van.

a magas lágerek között névnapos rovat, ma van Szent Ágoston ünnepe, és a mai napon ünneplik az ágostonok, az alfredok és az elemérek a névnapjukat. Az Ágoston latin eredetű név az Augustus latin név kicsinyítő képző származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja, magasztos, fennkölt a jelentése. Az Alfred germán eredetű név tündér tanácsa jelentése. Az elemér bizonytalan eredetű régi magyar személynév, régebbi formája az Ilemer volt, mai alakjában Vörös Marti Mihály és Jókai Mór újította fel. Kedves ünnepeltek, Isten éltesse önöket!

0: A megaslágerek között menő ajánló, mit érdemes ma ebédelni, például Széchenyben, a Bársony vendéglőben. A mai ajánlat gyümölcsleves, rántott sajt rizibizivel és tartármártással, valamint csirkepaprikás orsó tésztával. Balassagyarmat Svejk vendéglő, a mai ajánlat grizgaluska leves, csontleves, lazánya, mátrai borzaska, tört burgonyával. Végül pedig Leszenye Hubert panzió, a mai ebéd savanyú tökleves, tyúkhúsleves, penne sajtmártással, csirkehússal és brokkolival, illetve friss salátával, debreceni módra elkészített sertéskaraj, rizssel, burgonyarösztivel és salátával, gombás pörkölt galuskával, salátával, rántott sajt hasából, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.
1: Was about to leave and then I caught a feeling when you walked in the room.

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készrekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.

0: חלות. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
4: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában.
3: A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon. Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
8: Rajta!
9: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
10: Kutyacsillagkép a mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: 11 óra van.
11: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondos óra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket az igaztalan hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt kommentálta így, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfért a gondos óra program felhasználóinak személyes adataihoz. Havasi Bertalan ezzel kapcsolatban kijelentette, sokkal kevesebb adathoz jutottak hozzá ezen együttműködés keretében, mint amennyi egy választási eljárásban minden pártnak jogszerűen hozzáférhető. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanó testekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a Magyar Honvédség első tűzszerész és folyamőr ezrede. Azt írták közleményükben, hogy január 1-je és augusztus 24-e között 410 sürgős azonnali intézkedést igénylő és 1006 úgynevezett normál bejelentés érkezett az ügyeletre. Júliusban 253 megkeresést kaptak, ebből 112 sürgős intézkedést igényelt, közülük 19 érkezett budapesti címről, 93 pedig vidékről. Az előkerült robbanó testek típusa és mennyisége rendkívül változatos, főleg aknavető gránát, tüzérségi lövedék, kézigránát, bomba, akna és gyalogsági lőszer került elő. A most kezdődő tanév a szlovákiai oktatás elmúlt időszakának egyik legfontosabb átalakulási éve lesz, erről ír a felvidék.ma. A cikkben a Szlovákiai Alapiskolák Szövetségének elnökét idézik, aki a legnagyobb kihívások között az új tanterv bevezetését, az oktatásügyben tapasztalható munkaerőhiányt, a finanszírozást, a mesterséges intelligenciát és a digitális átalakulást, a biztonságos iskolai környezetet és a gyermekek mentális egészségét, valamint az iskolákkal szembeni növekvő elvárásokat említette. Újabb élőszereplős filmmel térhet vissza a mozikba a Flintstone család, a projekt azonban ezután nem feltétlenül Freddy és Béni történetét mesélni el, írja az Index. Bármi korai fejlesztési szakaszban van a film, annyit már lehet róla tudni, hogy Béni fiáról, Kavicsi Benőről szólna a történet. Lapértesülések szerint a projekt producere nem más lenne, mint Ryan Gosling.
14: Időjárás.
12: Napos száraz idő várható jelentős csapadék nélkül, a legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
14: Közlekedés.
12: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében, valamint Trafipax várható Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek óvatosan.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
8: Megafon.
13: Nagyon szól.
15: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Ha egy igazán különleges színházi élményre vágynak a nyár végén, akkor érdemes felírni a naptárba augusztus 29-ét. Szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont a teátrumi esték következő előadásának, a Love Shake, avagy az Élet összeráz című produkciónak. A színpadon ezúttal két közkedvelt művész, Rezes Judit és Szabó Győző mesél saját élet tükről, méghozzá egészen rendhagyó módon. Az előadás a valódi történeteikből építkezik, szó lesz szerelemről, házasságról, gyereknevelésről, hétköznapi vitákról és kibékülésekről, vagyis mindarról, amit egy hosszú párkapcsolat során átélhetünk. A Delta produkció előadása azonban nem hagyományos színdarab, zenével, tánccal, ismert dalokkal és humorral fűszerezve mutatja meg a párkapcsolatok örömeit és kihívásait. Megható és vicces pillanatok váltják egymást, így a nézők egyszerre nevethetnek, és akár magukra is ismerhetnek egy-egy történetben. A Love Shake, az Élet összeráz, egyszerre őszinte, szórakoztató és elgondolkodtató előadás, amely garantáltan maradandó élményt nyújt minden korosztály számára. Tehát még egyszer, augusztus 29-én, szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központban várja a közönséget Rezes Judit és Szabó Győző.

pörögnek tovább a slágerek, hamarosan előtte horoszkóp rovat, nézzük, hogy milyen napra számíthatnak ma. Kedves Kos, a napi horoszkóp szerint most igazán bebizonyíthatja, hogy vezetésre született, és hogy mindenütt minden körülmények között meg tudja állni a helyét. A harcért magáért harcol, az eredmény már nem is olyan fontos önnek. Kedves Bika, úgy érezheti, csatát vesztett egy fontos kérdésben, de az erkölcsi győzelem még az öné lehet. Ez pénzben ugyan átmeneti veszteséget jelenthet, de a jövőben még fordíthat a sorsán, csak ne adja fel. Nézzük az ikreket, a szócsatákban nagyon otthon van az ikrek, de vajon érdemes-e annyit szúrni és vágni? A végén ugyan elérheti, hogy igazat adjanak önnek, de nem mindegy, hogy milyen áron teszi ezt. Kedves rák, nem kell azért mérgelődnie, ha nem fogadták el mindenben a véleményét a kollégáit. Most akkor is az ön akarata érvényesülhet, ha a meggyőzéssel nem, hát kerülő úton érheti el a célját. Nézzük, milyen nap vár az oroszlánra. Túl sokat aggodalmaskodik a szerelmével, és általában a szerettei miatt. Az a gond, hogy ezzel elveszi magától a lehetőséget, hogy átadja a pillanat örömeinek saját magát, pedig egyébként ez jellemzi az oroszlánt. Vegye észre a jót is a kapcsolatában. Kedves szűz, a párkapcsolatot nehéz tehernek érezheti az utóbbi időben, a kitartásán persze ez mit sem változtat, ön a leghűségesebb és a legelkötelezettebb fajta. Hamarosan folytatjuk a mérlegekkel, előtte zene. Me and Fear, we had a thing in 1993. Told me I was wasting time with all these silly dreams. I

Folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat, nézzük, milyen napra számíthatnak a mérlegek. Kedves mérleg, ha párkapcsolatban él, úgy érezheti, a párja kevés szabadságot ad önnek. Szinte mindenben ő dönt, vagy a jelenlegi életformájuk túlságosan leköti önt, miközben a másiknak sokkal több a szabad ideje. Ne csak magában dúljon, fújjon azonban, hanem tárja ki előtte is a kételjeit. Kedves Skorpió, a Vénusz a Skorpió jegyébe lépett, emiatt is van, hogy szinte nem is bír magával, úgy pezseg a vére, új szerető is kacsingathat önre, de a régi még várhat. Vigyázzon, mert hajlamos lehet a keresztbeszervezésre. Kedves Nyilas, olyan feladatot kap a munkahelyén, mely némi plusz kereseti forráshoz is juttathatja önt. Jól teszi, ha elvállalja, mert a közeljövőben több kiadása lehet. Nézzük, milyen napára, Bakokra. Kedves Bak, ne húzza fel magát azon, ha a partnerét lehetetlennek látja, inkább próbáljon meg a segítségére lenni, és útmutató javaslataival, biztatásával inspirálja őt. Nagyon sok munkát felhalmozott az utóbbi időben a vízöntő, most itt az ideje, hogy végre belevesse magát a teendőkbe. Éppen jókor, mert most még élvezni is tudja, valami nagyot alkothat a mai napon. Végül pedig, kedves Halak, próbáljon meg felülemelkedni a kollégáival kapcsolatos előítéletein, nem kellene mindenen felhúznia magát, nem minden támadás irányul direkt az ön személye ellen, legyen engedékenyebb, több segítséget is kaphat.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

a megaslágerek között. Menő ajánló, mit érdemes ma ebédelni, például Széchenyben, a Bársony vendéglőben. A mai ajánlat gyümölcsleves, rántott sajt rizibizivel és tartármártással, valamint csirkepaprikás orsó tésztával. Balassagyarmat Svejk vendéglő, a mai ajánlat grizgaluska leves, csontleves, lazánya, mátrai borzaska, tört burgonyával. Végül pedig Leszenye Hubert panzió, a mai ebéd savanyú tökleves, tyúkhúsleves, penne sajtmártással, csirkehússal és brokkolival, illetve friss salátával, debreceni módra elkészített sertéskaraj, rizssel, burgonyaröztivel és salátával, gombás pörkölt galuskával, salátával, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zlotyi és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
9: Dél van.
2: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 28-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Szinte mindegyik balassagyarmati óvodában végeztek karbantartási és felújítási munkálatokat a nyár folyamán, tájékoztatta a rádiónkat a Városi Gamesz igazgatója. Gál Dénes a Megafonnal közölte, a legnagyobb beruházása a Meseerdő óvodában zajlik, ahol a költségvetésnek megfelelően a tetőszerkezet felét cserélik ki. A bontást még augusztus 20-a előtt elkezdték, az új cserép héjazat mellett a lécezést és helyenként a gerendákat is felújítják. Emellett többek között a Cseperedő óvodában egy komplett csoportszobát és egy foglalkoztató helyiséget tettek rendbe. A kifestett terek új padlóburkolatot kaptak, valamint az intézményt egy új mosogatógéppel is felszerelték. A fejlesztés megkönnyíti a dajkák munkáját, így a konyhai feladatok gyorsabb elvégzésével több időt tudnak a gyermekek gondozására fordítani. Gál Dénest, a balassagyarmati Gamesz igazgatóját hallják.
11: Szinte valamennyi óvodában dolgoztunk a idei nyáron. Legnagyobb változás az a Meseerdő óvodában lesz, ahol a költségvetésünknek megfelelően a tetőszerkezet fele lesz majd lecserélve. Még augusztus 20-a előtt megkezdődtek a bontási munkálatok, és 3-4 napon belül új cseréphéjazat fog felkerülni, de cseréptartó léceket, sőt helyenként még gerendákat is ki kellett cserélni. Ezen kívül a Cseperedő óvodában felújítottunk egy komplett csoportszobát, valamint egy foglalkoztató helységet festettünk, illetve új padlóburkolat került elhelyezésre, valamint abban az óvodában is egy mosogatógépet helyeztünk el. Ugye a mosogatógép az nagy mértékben megkönnyíti a dajkáknak a munkáját, előbb tudnak végezni a konyhai feladatokkal, és így több időt tudnak majd fordítani a gyerekek gondozására.
9: Rangos díjugrató versenyen szerepelt sikeresen a Récsági Állatorvosi Rendelő vezetője, dr. Simonyi Zsófia Just for You nevű lovával ezüstérmet szerzett a Kecskeméten megrendezett Euróvet versenyen, melyen kifejezetten az európai állatorvosok és állatorvostan hallgatók vehetnek részt. A doktornő a Megafon reggeli műsorában elárulta, azért is volt különleges a versenye számára, mert saját kancájától született lovát 3,5 éves korától tanítja a díjugratásra, és most jött el az idő, hogy együtt egy rangos megmérettetésen is megmutassák magukat. Az állatorvos arról is beszélt, lovával a csapatversenyhez is hozzájárultak, a magyar szakemberek a második helyen végeztek. Dr. Simonyi Zsófia állatorvos díjugratót hallják.
10: van egy, hát most már idős lovam, akivel 2018-ban és 2020-ban is sikerült kimenni. 2018-ban Németországban volt, 2020-ban pedig Szlovákiában, sőt, tehát 2016-osra is azt későn tudtam meg, ha akkor derült ki gyakorlatilag, hogy ilyen van, én akkor ezt még nem tudtam, és akkor határoztam el, hogy hát ezt én mindenféleképpen szeretném, ezt a versenyt, és akkor kijutottunk Németországba is, aztán utána Szlovákiába is, és aztán utána jött a Covid, és a Covidban nem tudtam annyit, meg olyan szinten lovagolni, mint előtte, és közben a lovam az, hát kiöregedett gyakorlatilag, tehát utána munkában volt még, de azon a szinten már nem tudtam, mint korábban, és hát közben meg már ez a csikónk, ez annyi idős lett, hogy el kellett kezdeni vele foglalkozni.
9: Aláírás gyűjtésbe kezdett Bojtos István. A szövetség a balassagyarmatiakért önkormányzati képviselője közösségi oldalán azt írta, a várost északról elkerülő út már több mint 20 éve befejezetlen torzó. Mivel a keleti irányú meghosszabbítása a mai napig nem épült meg, az elkerülő út nem tudja ellátni a feladatát. A tranzitforgalom, a nehéz gépjárművek és a napi ingázó autók tömege továbbra is a városon, annak is a keleti főutcáján, a lakóövezeteken dübörög keresztül. Ez elmondása szerint a környezetszennyezés, a zajterhelés és a balesetveszély miatt tarthatatlan, ezért az ügy nem várhat tovább és civil összefogásra van szükség. A képviselő közölte, aláírásával követeli, hogy az önkormányzat tűzze kiemelt prioritású napirendre az elkerülő út befejezését. Emellett kezdődjön meg a hiányzó keleti nyomvonal terveinek kidolgozása és a szükséges kormányzati vagy uniós források azonnali felkutatása. A városvezetés pedig nyújtson átlátható rendszeres tájékoztatást a lakosságnak a fejlesztés állásáról. Újabb gyermekpszichológus csatlakozik a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelő intézetéhez, tudatta az intézmény megbízott főigazgatója. Dr. Tandel Beáta közölte, a megnövekedett igényre való tekintettel a már működő szakrendelés Juhász Csatlós Viviennel bővül. Az új szakember a betegeket a gyermekszakrendelő 48-as vizsgálójában fogadja majd szeptember 7-től. Hozzátette, a rendelés államilag finanszírozott, beutaló nélkül igényelhető. A gyermekpszich@kenesei.hu e-mail címen várják a megkereséseket. A munkát segítendő azt kérik, hogy a korábbi vizsgálati leleteket, orvosi dokumentációkat és a jelentkezési lapot mindenképpen csatolják a levélhez. Ezt követően lesznek kiértesítve az érdeklődők a vizsgálat időpontjáról. A tervezetnél egy héttel korábban elkészült a hűtőtorony új, a korábbinál jóval hatékonyabb több rétegű zajszigetelése, olvasható a Gödi Akkumulátorgyár internetes oldalán. Részletezték, az új szigetelés építése során meg kell bontani a korábbi szigetelést, ami átmenetileg az építés idejére a zajszint emelkedésével járt. Ezért a környéken lakók szíves elnézését kérik, hozzátéve, hogy az új szigetelés hatékonyságát a gyár mérései is már visszaigazolták. A vezetőség bízik benne, hogy a környéken lakók is érzékelik már a pozitív változást. 7 érmet szereztek a gödi kajakosok nőtincsen a Vihman Tamás emlékversenyen. Erdős Nóra 2000 méteren, Bor Lilien 200-on lett első. Ezüst érmes lett Berencsi Boldizsár 200 méteren, míg harmadik helyezést ért el Bor Lilien és Tam Fence 2000 méteren. Utóbbi versenyzők 200 méteren és Ocsovai Ákossal 1000 méteren szintén ezen a helyen zár.
12: Időjárás.
9: Napos száraz idő várható jelentős csapadék nélkül, a legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
12: Közlekedés.
9: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében, valamint Trafipax várható Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek óvatosan.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
13: Megafon.
14: Nagyon szól.
16: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk, ha szeretik a kerékpározást, a sportot, vagy egyszerűen csak egy különleges programmal töltenék a szombatot, akkor érdemes Bánk felé venni az irányt. Augusztus 29-én, szombaton immár 9. alkalommal rendezik meg a Tekerj Bánkon eseményt a Bánkitó partján. A program reggel 9 órakor kezdődik, és ezúttal is egy 6 órás indoor cycling rendezvény várja a résztvevőket. A hazai Indoor Cycling Hungary ismert oktatói vezetik majd az edzéseket, így többféle stílussal és edzésmódszerrel is találkozhatnak azok, akik nyerekbe pattannak. És ami külön jó hír, nem kell feltétlenül mind a 6 órát végig tekerni. Ha csak egy-másfél órára próbálnák ki az indoor cycling élményét, arra is van lehetőség a kerékpárok számától függően. A hosszabb kihívást választók közben természetesen pihenőt is tarthatnak, lesz lehetőség felfrissülésre, étkezésre és feltöltődésre is, mielőtt újra jöhet a tekerés. A tekeri bánkon tehát nem csak a megszállott sportolóknak szól, ha most ismerkednek az indoor cycling-gel, akkor is érdemes csatlakozni, hiszen a saját tempójukban próbálhatják ki. Szóval augusztus 29-e szombat reggel 9 óra, bánkító 6 óra tekerés, sport közösségi élmény, és természetesen a bánkító különleges környezete. A részletekért és a regisztrációval kapcsolatos információkért keressék a Tekeri Bánkon rendezvény Facebook oldalát.

a Megaslágerek között névnapos rovat, ma van Szent Ágoston ünnepe, és a mai napon ünneplik az ágostonok, az alfredok és az elemérek a névnapjukat. Az Ágoston latin eredetű név az Augustus latin név kicsinyítő képzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja, magasztos, fennkölt a jelentése. Az Alfred germán eredetű név tündér tanácsa jelentése. Az elemér bizonytalan eredetű régi magyar személynév, régebbi formája az Ilemer volt, mai alakjában Vörös Marti Mihály és Jókai Mór újította fel. Kedves ünnepeltek, Isten éltesse önöket!

A magas lágerek között filmajánló rovattal megyünk tovább, benne pedig a meggyőző érvek, egy érzékeny, finoman megrajzolt romantikus történet egy második esélyről. A film főszereplője, Ann Elliott, egy intelligens, csendes, de belül gazdag értelmi világgal rendelkező nő, aki 8 évvel korábban családja nyomására visszautasította a férfit, akit valójában szeretett. Most évekkel később Frederick Wentworth kapitány újra felbukkan az életében, immár sikeres és elismert emberként. Ennek szembe kell néznie múltbéli döntése következményeivel, és azzal a kérdéssel, vajon lehetséges-e újraírni a sorsunkat? A film különleges atmoszférát teremt a 19. századi Anglia díszletei között. A főhősnő karaktere rendkívül emberi és szerethető, egy olyan nő, akiben sokan magunkra ismerhetünk. A romantika nem harsány vagy túlzó, hanem lassan épül, mélyen és hitelesen. Azoknak ajánlom, akik szeretik Jane Austen regényeit és adaptációit, mélyebb karakterközpontú romantikus filmeket kedvelnek, illetve a második esélyekről szóló történeteket. A meggyőző érvek egy finoman kidolgozott, csendes erejű történet, amely arról szól, hogy néha a legnagyobb bátorság nem az, amikor először döntünk, hanem amikor beismerjük, hogy talán tévedtünk. Érdemes megnézni ezt a filmet, ez nem más, mint a meggyőző érvek.

0: kiszedhetik a kirakatot, ha egy igazán különleges színházi élményre vágynak a nyár végén, akkor érdemes felírni a naptárba augusztus 29-ét. Szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont a teátrumi esték következő előadásának, a Love Shake, avagy az Élet összeráz című produkciónak. A színpadon ezúttal két közkedvelt művész, Rezes Judit és Szabó Győző mesél saját életükről, méghozzá egészen rendhagyó módon. Az előadás a valódi történeteikből építkezik, szó lesz szerelemről, házasságról, gyereknevelésről, hétköznapi vitákról és kibékülésekről, vagyis mindarról, amit egy hosszú párkapcsolat során átélhetünk. A Delta produkció előadása azonban nem hagyományos színdarab, zenével, tánccal, ismert dalokkal és humorral fűszerezve mutatja meg a párkapcsolatok örömeit és kihívásait. Megható és vicces pillanatok váltják egymást, így a nézők egyszerre nevethetnek, és akár magukra is ismerhetnek egy-egy történetben. A Love Shake, az Élet összeráz egyszerre őszinte, szórakoztató és elgondolkodtató előadás, amely garantáltan maradandó élményt nyújt minden korosztály számára. Tehát még egyszer, augusztus 29-én, szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központban várja a közönséget Rezes Judit és Szabó Győző.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
5: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
8: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. jekiautoház.hu.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
12: Rajta!
11: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
13: Kutyacsillagkép a mozikban.
14: Reklámot hallottak.
15: 13 óra van.
14: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Györfi Betta.
17: Hírek.
16: Aláírás gyűjtésbe kezdett Bojtos István. A szövetség a balassagyarmatiakért önkormányzati képviselője közösségi oldalán azt írta, a várost északról elkerülő út már több mint 20 éve befejezetlen torzó. Mivel a keleti irányú meghosszabbítása a mai napig nem épült meg, az elkerülő út nem tudja ellátni a feladatát. A tranzitforgalom, a nehéz gépjárművek és a napi ingázó autók tömege továbbra is a városon, annak is a Keleti főutcáján a lakóövezeteken dübörög keresztül. Ez elmondása szerint a környezetszennyezés, a zajterhelés és a baleset veszély miatt tarthatatlan, ezért az ügy nem várhat tovább és civil összefogásra van szükség. A képviselő közölte, aláírásával követeli, hogy az önkormányzat tűzze kiemelt prioritású napirendre az elkerülő út befejezését. Emellett kezdődjön meg a hiányzó keleti nyomvonal terveinek kidolgozása és a szükséges kormányzati vagy uniós források azonnali felkutatása. A városvezetés pedig nyújtson átlátható rendszeres tájékoztatást a lakosságnak a fejlesztés állásáról. 7 érmet szereztek a gödi kajakosok nőtincsen a Vihman Tamás emlékversenyen. Erdős Nóra 2000 méteren, Bor Lilien 200-on lett első. Ezüst érmes lett Berencsi Boldizsár 200 méteren, míg harmadik helyezést ért el Bor Lilien és Tam Pence 2000 méteren. Utóbbi versenyzők 200 méteren és Ocsovai Ákossal 1000 méteren szintén ezen a helyen zárt. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanó testekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a Magyar Honvédség első tűzszerész és folyamőr ezrede. Azt írták közleményükben, hogy január 1-je és augusztus 24-e között 410 sürgős azonnali intézkedést igénylő és 1006 úgynevezett normál bejelentés érkezett az ügyeletre. Júliusban 253 megkeresést kaptak, ebből 112 sürgős intézkedést igényelt, közülük 19 érkezett budapesti címről, 93 pedig vidékről. Az előkerült robbanó testek típusa és mennyisége rendkívül változatos, főleg aknavető gránát, tüzérségi lövedék, kézigránát, bomba, akna és gyalogsági lőszer került elő. A NASA várhatóan vasárnap indítja útnak a sötét energiát, a sötét anyagot és az exobolygókat is kutató új távcsövét, amelynek fejlesztésén magyar szakember is munkálkodott, írja a hvg.hu. Detre Őrs, Hunor fizikus és csillagász a James Webb űrteleszkóp mellett az új eszköz egyik fontos technológiai fejlesztésén is dolgozott. Az új űrtávcső az exobolygók kutatásában is fontos szerepet kaphat, mert olyan műszerrel van felszerelve, ami a csillagok vakító fényének elnyomásával lehetővé teheti a halvány bolygók közvetlen megfigyelését. Újabb élőszereplős filmmel térhet vissza a mozikba a Flintstone család, a projekt azonban ezután nem feltétlenül Freddy és Béni történetét mesélni el, írja az Index. Bármi korai fejlesztési szakaszban van a film, annyit már lehet róla tudni, hogy Béni fiáról, Kavicsi Benőről szólna a történet. Lapértesülések szerint a projekt producere nem más lenne, mint Ryan Gosling. Elfogató parancsot adtak ki Fehér Tibor ellen, akinek neve sokak számára a Fekete Vonat egyik együtteséből lehet ismert. A rendőrségi nyilvántartás szerint garázdaság miatt keresik. A Blik szerint a nyilvános adatlapból egyelőre nem derül ki pontosan, milyen ügy áll a körözés hátterében.
12: Időjárás.
16: Napos, száraz idő várható, jelentős csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
9: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
12: Közlekedés.
16: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében, valamint Trafipax várható Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek óvatosan.
15: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
15: Megafon.
9: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. 4 napon át ismét a zene, a kultúra és a szórakozás kerül a középpontba Füleken. Augusztus 27-e és 30-a között rendezik meg a Várlak Fesztivált, amely idén is sokszínű programmal várja a közönséget a történelmi füleki vár környezetében. A fesztiválon a koncertek mellett családi programok, filmvetítések, közönségtalálkozók és beszélgetések is helyet kapnak, így a szervezők ezúttal is több korosztály számára kínálnak kikapcsolódási lehetőséget. A nagy színpadon pénteken a Valmár és Szikora Róbert, az Ergóval gondoskodik majd a hangulatról, szombaton pedig Jude Law és Marics Peti koncertje várja a közönséget, aki pedig a folk és világzenét vagy a különlegesebb produkciókat kedveli, annak Annak érdemes felkeresnie a Pajta színpadot is. Itt többek között a Bongor, a Filó, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és Nagy Somorjai András is fellép. A Várlak Fesztivál azonban nem csak a zenéről szól. A Várudvarban filmvetítések is lesznek, látható lesz a Bölöni László életét bemutató dokumentumfilm, valamint a Kincsem című film, amely után Herendi Gábor rendezővel és Nagy Ervinnel is találkozhat a közönség. A Kertmoziban pedig olyan kedvencek érkeznek, mint a Szaffi és a Csini Baba. Szombaton egy különleges közéleti beszélgetésre is sor kerül, Szólj be a pártelnöknek címmel. A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje pedig maga a helyszín. A kivilágított füleki vár falai között egészen különleges hangulat várja a látogatókat. Várlak Fesztivál Füleken augusztus 27-től 30-ig 4 nap zene, kultúra, film és közösségi élmény egy történelmi helyszínen. A részletes programért keressék a Várlak Fesztivál.

Angelo Thomas itáliai álom, erről a regényről lesz szó a mai könyvajánló rovatban. A Walesben élő Lucia ügyvédként egy nappal átéve dolgozik, és arra számít, hogy hamarosan előléptetik. Előtte azonban szeretné kicsit kipihenni magát, ezért Dél-Olaszországba utazik a nagyszüleihez, ahol a verőfényes napsütésben a citromfák árnyékában lazíthat, és élvezheti nagymamája incsiklandóan finom főztjét. A nagyszülei házában azonban hideg zuhanyként éri a hír, hogy a nagyapja nyugdíjba megy és megválik a családi pizzériától, és ha ez nem lenne elég, kiderül, hogy az éttermet nem más, mint Lucia majdnem ex-férje Giacomo vezi át. A baj persze sosem jár egyedül, Lucia otthonról is rossz híreket kap, és arra kényszerül, hogy átértékelje egész addigi életét. Ő maga sem tudja, hogy mit is akar valójában, visszatérni Walesbe, vagy éppen ellenkezőleg Olaszországban maradni, folytatni a családi hagyományt, megvalósítani az álmait, és rendezni a kapcsolatát Giacomoval. Megtudhatják, hogyha elolvassák Joe Thomas könyvét, ez az itáliai álom, a vakáció, amely örökre megváltoztatja mindannyiunk életét.

kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, ez a Kirakat a műsor, amiben ma is minden benne van, hogy mit érdemes ma megnézni Balassagyarmaton, a Madás Filmszínházban már is kiderül, jön a mozi ajánló. 2 órától Momo, egy családi film, Ted és a csodalámpa 2-től és 4-től, 2:30-tól vetítik 3D-ben a Váján át, Odüsszeia 4:45-től, Marsupilami, egy családi vígjáték 4 órától, Inside-Us köztünk járnak 4:45-től, Kutya, csillag, kép 5:45-től és este 8-tól, A szeretet, ami megmarad 6 órától, szintén 6-tól az Oak Street vége, 7:45-től vetítik a kiválasztottak, illetve este 8-tól Balszerencse akcióban 8 lábú követők és zendülés. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez.

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
9: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
8: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
9: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
12: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
13: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
14: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
16: Rajta!
17: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
18: Kutyacsillagkép a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
19: Hírek.
0: A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondos óra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket az igaztalan hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt kommentálta így, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfért a gondos óra program felhasználóinak személyes adataihoz. Havasi Bertalan ezzel kapcsolatban kijelentette, sokkal kevesebb adathoz jutottak hozzá ezen együttműködés keretében, mint amennyi egy választási eljárásban minden pártnak jogszerűen hozzáférhető. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanó testekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte Magyar Honvédség első tűzszerész és folyamőr ezrede. Azt írták közleményükben, hogy január 1-e és augusztus 24-e között 410 sürgős azonnali intézkedést igénylő és 1006 úgynevezett normál bejelentés érkezett az ügyeletre. Júliusban 253 megkeresést kaptak, ebből 112 sürgős intézkedést igényelt, közülük 19 érkezett budapesti címről, 93 pedig vidékről. Az előkerült robbanó testek típusa és mennyisége rendkívül változatos, főleg aknavető gránát, tüzérségi lövedék, kézigránát, bomba, akna és gyalogsági lőszer került elő. A most kezdődő tanév a szlovákiai oktatás elmúlt időszakának egyik legfontosabb átalakulási éve lesz, erről ír a felvidék.ma. A cikkben a szlovákiai alapiskolák szövetségének elnökét idézik, aki a legnagyobb kihívások között az új tanterv bevezetését, az oktatásügyben tapasztalható munkaerőhiányt, a finanszírozást, a mesterséges intelligenciát és a digitális átalakulást, a biztonságos iskolai környezetet és a gyermekek mentális egészségét, valamint az iskolákkal szembeni növekvő elvárásokat említette. Újabb élőszereplős filmmel térhet vissza a mozikba a Flintstone család, a projekt azonban ezután nem feltétlenül Fred és Béni történetét mesélni el, írja az Index. Bár még korai fejlesztési szakaszban van a film, annyit már lehet róla tudni, hogy Béni fiáról, Kavicsi Benőről szólna a történet. Lapértesülések szerint a projekt producere nem más lenne, mint Ryan Gosling.
16: Melegben hideg, hidegben meleg.
19: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
16: Minden, ami klíma.
20: Időjárás.
0: Napos száraz idő várható jelentős csapadék nélkül, a legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
16: Közlekedés.
0: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében, valamint Trafipax várható Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek óvatosan.
21: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
23: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
21: Megafon.
22: Nagyot szól.
24: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a kerékpározást, a sportot, vagy egyszerűen csak egy különleges programmal töltenék a szombatot, akkor érdemes Bánk felé venni az irányt. Augusztus 29-én szombaton immár 9. alkalommal rendezik meg a Tekerj Bánkon eseményt a Bánki tó partján. A program reggel 9 órakor kezdődik, és ezúttal is egy 6 órás indoor cycling rendezvény várja a résztvevőt. A hazai Indoor Cycling Hungary ismert oktatói vezetik majd az edzéseket, így többféle stílussal és edzésmódszerrel is találkozhatnak azok, akik nyerekbe pattannak. És ami külön jó hír, nem kell feltétlenül mind a 6 órát végig tekerni. Ha csak egy-másfél órára próbálnák ki az Indoor Cycling élményét, arra is van lehetőség a kerékpárok számától függően. A hosszabb kihívást választók közben természetesen pihenőt is tarthatnak. Lesz lehetőség felfrissülésre, étkezésre és feltöltődésre is, mielőtt újra jöhet a tekerés. A Tekerj Bánkon tehát nem csak a megszállott sportolóknak szól. Ha most ismerkednek az indoor cycling-gel, akkor is érdemes csatlakozni, hiszen a saját tempójukban próbálhatják ki. Szóval augusztus 29-e szombat reggel 9 óra, Bánki tó 6 óra tekerés, sport, közösségi élmény és természetesen a Bánki tó különleges környezet. A részletekért és a regisztrációval kapcsolatos információkért keressék a Tekerj Bánkon rendezvény Facebook oldalát.

hogyan lehet helyreállítani és javítani a kognitív funkciókat. Ezzel megyünk tovább, jön az életmód rovat a kirakatban. A fizikai egészség megőrzése nagyon sokat segíthet a testi egészség megőrzésében és a betegségek elkerülésében. Igaz, hogy az aktív életmód nagyon pozitívan hat a lelki és a mentális egészségre is, de más módszerekre és eszközökre is szükségünk van annak érdekében, hogy a kognitív funkcióink is javuljanak, hogy a memóriánkkal se legyen gondunk. A rendszeres testmozgás tehát nem csak a fizikai egészséget javítja, hanem mentálisan is nagyon sokat hozzátesz az egészséghez. A rendszeres mozgás csökkentheti például a demencia és az Alzheimer kór kialakulásának esélyét, és javítja a kognitív funkciókat. A memóriánkat egyszerű módszerekkel is fokozhatjuk, például minden este idézzük fel a nap eseményeit, legyen szó kisebb vagy nagyobb volumenű eseményekről, ha szükségét érezzük, erről akár még naplót is vezethetünk. Hamarosan folytatjuk tovább napi témánkat, előtte zene!

akad benne életmód, rovat, kognitív funkciók javítása nagyon lényeges, hogy még idősebb korban se hagyjunk fel a tanulással, tanuljunk nyelveket, használjuk a számítógépet, vagy legyen egy új hobbin. A lényeg, hogy használjuk a szellemi képességeinket is, hiszen mint ahogyan a mozgás hiány miatt berosdásodhatnak a végtagjaink, a szellemi képességeink is hanyatlanak, hanem használjuk az agyunkat az új információk megtanulására és elsajátítására. A szociális kapcsolatok is jó hatással vannak a kognitív funkciók fejlesztésére és fokozására. Néha megnézhetünk egy-egy izgalmas filmet, de a folytonos tévézés, számítógép és mobil használat szintén nem tesz jót a kognitív képességeknek. Az új tevékenységek kipróbálása is sokat segíthet, megtanulhatunk például új hangszeren játszani, rendszeresen keresztrejtvényt is fejthetünk. Az agyat is táplálni szükséges, csak úgy, mint a testünket, az olyan táplálékok, mint a zöldségek, a gyümölcsök, a diófélék, a teljes kiöltésű gabonák, a telítetlen zsírokban gazdag növényi olajok mind-mind serkentik az agy működését. És nem utolsó sorban, az alvás során nem csak a testünk, hanem az agy.

0: hírakat a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből.
5: Egyet a zaknyakláncból.
4: Jöhet egy free lukóra. De viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába. És egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Györfi Betta.
12: Hírek.
11: Jelenlegi formájában hétfőtől megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Ugyanakkor természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programokat. A miniszterelnök megjegyezte, hogy a döntéssel véget ér a különleges KEKVA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondos óra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket az igaztalan hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt kommentálta így, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfért a gondos óra program felhasználóinak személyes adataihoz. Havasi Bertalan ezzel kapcsolatban kijelentette, sokkal kevesebb adathoz jutottak hozzá ezen együttműködés keretében, mint amennyi egy választási eljárásban minden pártnak jogszerűen hozzáférhető. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök tegnap napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. A kormányfő azt mondta, az egész ország hálás azoknak, akik a paksi munkálatokban részt vettek. Elfogató parancsot adtak ki Fehér Tibor ellen, akinek neve sokak számára a Fekete Vonat egyik együtteséből lehet ismert. A rendőrségi nyilvántartás szerint garázdaság miatt keresik. A Blik szerint a nyilvános adatlapból egyelőre nem derül ki pontosan, milyen ügy áll a körözés hátterében.
2: Időjárás.
11: Napos száraz idő várható jelentős csapadék nélkül, a legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
6: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
11: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében, valamint Trafipax várható Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek óvatosan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
10: nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. 4 napon át ismét a zene, a kultúra és a szórakozás kerül a középpontba Füleken. Augusztus 27-e és 30-a között rendezik meg a Várlak Fesztivált, amely idén is sokszínű programmal várja a közönséget a történelmi Füleki vár környezetében. A fesztiválon a koncertek mellett családi programok, filmvetítések, közönségtalálkozók és beszélgetések is helyet kapnak, így a szervezők ezúttal is több korosztály számára kínálnak kikapcsolódási lehetőséget. A nagy színpadon pénteken a Valnár és Szikora Róbert, az Ergóval gondoskodik majd a hangulatról, szombaton pedig Jude Law és Marics Peti koncertje várja a közönséget, aki pedig a folk és világzenét vagy a különlegesebb produkciókat kedveli, annak érdemes felkeresnie a Pajta színpadot is. Itt többek között a Bongor, a Filó, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és Nagy Somorjai András is fellép. A Várlak Fesztivál azonban nem csak a zenéről szól. A Várudvarban filmvetítések is lesznek, látható lesz a Bölöni László életét bemutató dokumentumfilm, valamint a Kincsem című film, amely után Herendi Gábor rendezővel és Nagy Ervinnel is találkozhat a közönség. A Kertmoziban pedig olyan kedvencek érkeznek, mint a Szaffi és a Csini Baba. Szombaton egy különleges közéleti beszélgetésre is sor kerül, Szólj be a pártelnöknek címmel, a rendezvény egyik legnagyobb vonzereje pedig maga a helyszín. A kivilágított Füleki vár falai között egészen különleges hangulat várja a látogatókat. Várlak Fesztivál Füleken augusztus 27-től 30-ig 4 nap zene, kultúra, film és közösségi élmény egy történelmi helyszínen. A részletes programért keressék a Várlak Fesztivál oldalait.

Otasszunk egy picit gondolatban, nagyvilágrobot a kirakatban, a Ligur tengerölőben megbúvó kis gyöngyszem, Rekó. Rekó nem harsány, nem tolakodó, inkább olyan, mint egy halk dallam a tengerparton, amit csak az hal meg, aki elég közel hajol hozzá. Ez az apró Ligur városka Genova árnyékában a Riviera del Levante lankáin fekszik. A parton fenyők árnyéka vetül a kavicsos strandokra, és a sós levegőbe beleolvad a friss sült fokacsa illata. Rekó gasztronómiai szívverése. Így született a híres fokacsakor formaggio, a sajttal töltött papírvékony tészta, amit minden vendéglőben másképp készítenek, de mindenütt ugyanazzal a szívből jövő vendégszeretettel kínálnak. Ha valaki hajlandó egy kicsit tovább kalandozni, Rekó tökéletes kiinduló pont a festői Camogli, a világhírű Portofino vagy a Cinque Terre rejtett falvai felé. Hogy mit érdemes megnézni Rekóban, hamarosan kiderül, de előtte zene.

csodálatos lágerek között. Folytatjuk tovább a kalandozásainkat a nagyvilág rovatban. Rekkó ugyan kicsi város, de van néhány érdekes látnivalója. Bár nem homokos, hanem inkább kavicsos és betonozott partszakaszai vannak, a tenger tiszta és kiváló fürdőzésre, napozásra, vagy akár kajakozásra, szapozásra. Van néhány szabad strandja, Spiaggia Libera, és fizetős fürdőhely is. Egy gyönyörű barokk stílusú templomot is érdemes megnézni, ez nem más, mint a Santuario Nostra Signora del Suffragio. A 20. században újjáépítették, mivel a város súlyosan megsérült a II. Világháborúban. A templom a város vallási és kulturális életének központja. Ha pedig Rekóban járunk, akkor érdemes megkóstolni a híres focaccia-col formaggiót. Szinte minden étteremben és pékségben megtalálható. Például a Focacceria Manuelinában is, ez az egyik legismertebb és legrégebbi hely. Szeptember 7-e és 8-a körül pedig tűzfesztivált rendeznek. Ez Rekó leglátványosabb eseménye, hatalmas tűzijátékok, fáklyás felvonulások, utcai ünnepségek. A város lakói külön negyedekbe tömörülve versenyeznek a legszebb pirotechnikai showért. Ha ebben az időszakban vannak ott, akkor ezt nem érdemes kihagyni. Ez tehát Rekó, érdemes ide is ellátogatni.

0: Irakat köszönöm, hogy velem tartottak egész héten, jövő héten ismét várom Önöket, addig is nagyon szép hétvégét kívánok Önöknek, jó pihenést, jó feltöltődést, a mikrofonnál Réde Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készrekevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet, a te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
5: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
6: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
8: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
6: Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
9: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
10: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
11: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
12: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon! Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon.
13: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
14: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
15: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
17: Rajta!
18: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
19: Kutyacsillagkép a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
17: 16 óra van.
3: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Györfi Betta.
19: Hírek.
17: Rangos díjugrató versenyen szerepelt sikeresen a Récsági Állatorvosi Rendelő vezetője. Dr. Simonyi Zsófia Just for You nevű lovával ezüstérmet szerzett a Kecskeméten megrendezett Eurovet versenyen, melyen kifejezetten az európai állatorvosok és állatorvostan hallgatók vehetnek részt. A doktornő a Megafon reggeli műsorában elárulta, azért is volt különleges a verseny a számára, mert saját kancájától született lovát 3,5 éves korától tanítja a díjugratásra, és most jött el az idő, hogy együtt egy rangos megmérettetésen is megmutassák magukat. Az állatorvos arról is beszélt, lovával a csapatversenyhez is hozzájárultak, a magyar szakemberek a második helyen végeztek. Újabb gyermekpszichológus csatlakozik a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézetéhez, tudatta az intézmény megbízott főigazgatója. Dr. Tandel Beáta közölte, a megnövekedett igényre való tekintettel a már működő szakrendelés Juhász Csatlós Viviennel bővül. Az új szakember a betegeket a gyermekszakrendelő 48-as vizsgálójában fogadja majd szeptember 7-től. Hozzátette, a rendelés államilag finanszírozott, beutaló nélkül igényelhető. A gyermekpszich@kenesei.hu e-mail címen várják a megkereséseket. A munkát segítendő azt kérik, hogy a korábbi vizsgálati leleteket, orvosi dokumentációkat és a jelentkezési lapot mindenképpen csatolják a levélhez. Ezt követően lesznek kiértesítve az érdeklődők a vizsgálat időpontjáról. A tervezetnél egy héttel korábban elkészült a hűtőtorony új, a korábbinál jóval hatékonyabb több rétegű zajszigetelése, olvasható a Gödi akkumulátorgyár internetes oldalán. Részletezték, az új szigetelés építése során meg kell bontani a korábbi szigetelést, ami átmenetileg az építés idejére a zajszint emelkedésével járt. Ezért a környéken lakók szíves elnézését kérik, hozzátéve, hogy az új szigetelés hatékonyságát a gyár mérései is már visszaigazolták. A vezetőség bízik benne, hogy a környéken lakók is érzékelik már a pozitív változást. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondos óra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket az igaztalan hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt kommentálta így, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfért a gondos óra program felhasználóinak személyes adataihoz. Havasi Bertalan ezzel kapcsolatban kijelentette, sokkal kevesebb adathoz jutottak hozzá ezen együttműködés keretében, mint amennyi egy választási eljárásban minden pártnak jogszerűen hozzáférhető. Oroszország bármely brit katonai létesítményre mért csapással válaszolhat arra, hogy az ukrán hadsereg brit fegyverekkel támadja, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Ezzel párhuzamosan a Kreml kommunikációs vezetője kemény válaszlépéseket helyezett kilátásba az orosz gazdasági és kereskedelmi infrastruktúrára mért ukrán csapásokra. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy Oroszországnak nincs szüksége katonai eszkalációra, mert anélkül is előre halad a különleges hadműveletben.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
20: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
19: Időjárás.
17: Napos száraz idő várható jelentős csapadék nélkül, a legmelegebb órákban 30 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
20: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
17: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében, valamint Trafipax várható Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek óvatosan.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
20: Mega jó hangulatban.
17: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek.
1: A Megafon is feldöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
2: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Szinte mindegyik balassagyarmati óvodában végeztek karbantartási és felújítási munkálatokat a nyár folyamán, tájékoztatta a rádiónkat a Városi Gamesz igazgatója. Gál Dénes a Megafonnal közölte, a legnagyobb beruházása a Meseerdő óvodában zajlik, ahol a költségvetésnek megfelelően a tetőszerkezet felét cserélik ki. A bontást még augusztus 20-a előtt elkezdték, az új cseréphéjazat mellett a lécezést és helyenként a gerendákat is felújítják. Emellett többek között a Cseperedő óvodában egy komplett csoportszobát és egy foglalkoztató helyiséget tettek rendbe. A kifestett terek új padlóburkolatot kaptak, valamint az intézményt egy új mosogatógéppel is felszerelték. A fejlesztés megkönnyíti a dajkák munkáját, így a konyhai feladatok gyorsabb elvégzésével több időt tudnak a gyermekek gondozására fordítani. Aláírás gyűjtésbe kezdett Bojtos István. A szövetség a balassagyarmatiakért önkormányzati képviselője közösségi oldalán azt írta, a várost északról elkerülő út már több mint 20 éve befejezetlen torzó. Mivel a keleti irányú meghosszabbítása a mai napig nem épült meg, az elkerülő út nem tudja ellátni a feladatát. A tranzitforgalom, a nehézgépjárművek és a napi ingázó autók tömege továbbra is a városon, annak is a keleti főutcáján, a lakóövezeteken dübörög keresztül. Ez elmondása szerint a környezetszennyezés, a zajterhelés és a balesetveszély miatt tarthatatlan, ezért az ügy nem várhat tovább és civil összefogásra van szükség. A képviselő közölte, aláírásával követeli, hogy az önkormányzat tűzze kiemelt prioritású napirendre az elkerülő út befejezését. Emellett kezdődjön meg a hiányzó keleti nyomvonal terveinek kidolgozása és a szükséges kormányzati vagy uniós források azonnali felkutatása. A városvezetés pedig nyújtson átlátható rendszeres tájékoztatást a lakosságnak a fejlesztés állásáról. A tervezetnél egy héttel korábban elkészült a hűtőtorony új, a korábbinál jóval hatékonyabb több rétegű zajszigetelése, olvasható a Gödi akkumulátorgyár internetes oldalán. Részletezték, az új szigetelés építése során meg kell bontani a korábbi szigetelést, ami átmenetileg az építés idejére a zajszint emelkedésével járt. Ezért a környéken lakók szíves elnézését kérik, hozzátéve, hogy az új szigetelés hatékonyságát a gyár mérései is már visszaigazolták. A vezetőség bízik benne, hogy a környéken lakók is érzékelik már a pozitív változást. Jelenlegi formájában hétfőtől megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Ugyanakkor természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programokat. A miniszterelnök megjegyezte, hogy a döntéssel véget ér a különleges KEKVA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás.
0: Közlekedés.
1: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében, valamint Trafipax várható Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek óvatosan.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: got news for you.
1: You better not.

0: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
4: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21!
2: Számolj utána!
3: Megéri hozzánk jönni! Megéri hozzánk jönni!
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
8: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
11: Jéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. jekiautóház.hu.
12: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
13: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
15: Rajta!
14: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
16: Kutyacsillagkép a mozikban.
17: Reklámot hallottak.
18: 17 óra van.
17: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Györfi Betta.
19: Hírek.
18: Szinte mindegyik balassagyarmati óvodában végeztek karbantartási és felújítási munkálatokat a nyár folyamán, tájékoztatta a rádiónkat a Városi Gamesz igazgatója. Gál Dénes a Megafonnal közölte, a legnagyobb beruházása a Meseerdő óvodában zajlik, ahol a költségvetésnek megfelelően a tetőszerkezet felét cserélik ki. A bontást még augusztus 20-a előtt elkezdték, az új cserép héjazat mellett a lécezést és helyenként a gerendákat is felújítják. Emellett többek között a Cseperedő óvodában egy komplett csoportszobát és egy foglalkoztató helyiséget tettek rendbe. A kifestett terek új padlóburkolatot kaptak, valamint az intézményt egy új mosogatógéppel is felszerelték. A fejlesztés megkönnyíti a dajkák munkáját, így a konyhai feladatok gyorsabb elvégzésével több időt tudnak a gyermekek gondozására fordítani. Aláírás gyűjtésbe kezdett Bojtos István. A szövetség a balassagyarmatiakért önkormányzati képviselője közösségi oldalán azt írta, a várost északról elkerülő út már több mint 20 éve befejezetlen torzó. Mivel a keleti irányú meghosszabbítása a mai napig nem épült meg, az elkerülő út nem tudja ellátni a feladatát. A tranzitforgalom, a nehézgépjárművek és a napi ingázó autók tömege továbbra is a városon, annak is a keleti főutcáján, a lakóövezeteken dübörög keresztül. Ez elmondása szerint a környezetszennyezés, a zajterhelés és a balesetveszély miatt tarthatatlan, ezért az ügy nem várhat tovább és civil összefogásra van szükség. A képviselő közölte, aláírásával követeli, hogy az önkormányzat tűzze kiemelt prioritású napirendre az elkerülő út befejezését. Emellett kezdődjön meg a hiányzó keleti nyomvonal terveinek kidolgozása és a szükséges kormányzati vagy uniós források azonnali felkutatása. A városvezetés pedig nyújtson átlátható rendszeres tájékoztatást a lakosságnak a fejlesztés állásáról. A tervezetnél egy héttel korábban elkészült a hűtőtorony új, a korábbinál jóval hatékonyabb több rétegű zajszigetelése, olvasható a Gödi akkumulátorgyár internetes oldalán. Részletezték, az új szigetelés építése során meg kell bontani a korábbi szigetelést, ami átmenetileg az építés idejére a zajszint emelkedésével járt. Ezért a környéken lakók szíves elnézését kérik, hozzátéve, hogy az új szigetelés hatékonyságát a gyár mérései is már visszaigazolták. A vezetőség bízik benne, hogy a környéken lakók is érzékelik már a pozitív változást. Jelenlegi formájában hétfőtől megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Ugyanakkor természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programokat. A miniszterelnök megjegyezte, hogy a döntéssel véget ér a különleges KEKFA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás.
0: Közlekedés.
18: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony terenye térségében, valamint Trafipax várható Tahitótfalu és Tereskebel területén is. Vezessenek óvatosan.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
15: Mega jó hangulatban.
19: Megafon. Nagyot szól.
0: Oh!

0: Reklám. Reklám.
1: Ahány történet, annyi hír a árnyalat. Találd meg a saját történeted a készrekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.

0: Lord. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 18 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 28-án, a mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Szinte mindegyik balassagyarmati óvodában végeztek karbantartási és felújítási munkálatokat a nyár folyamán, tájékoztatta a rádiónkat a Városi Gamesz igazgatója. Gál Dénes a Megafonnal közölte, a legnagyobb beruházása a Meseerdő óvodában zajlik, ahol a költségvetésnek megfelelően a tetőszerkezet felét cserélik ki. A bontást még augusztus 20-a előtt elkezdték, az új cserép héjazat mellett a lécezést és helyenként a gerendákat is felújítják. Emellett többek között a Cseperedő óvodában egy komplett csoportszobát és egy foglalkoztató helyiséget tettek rendbe. A kifestett terek új padlóburkolatot kaptak, valamint az intézményt egy új mosogatógéppel is felszerelték. A fejlesztés megkönnyíti a dajkák munkáját, így a konyhai feladatok gyorsabb elvégzésével több időt tudnak a gyermekek gondozására fordítani. Gál Dénest, a balassagyarmati Gamesz igazgatóját hallják.
7: Szinte valamennyi óvodában dolgoztunk a idei nyáron. Legnagyobb változás az a Meseerdő óvodában lesz, ahol a költségvetésünknek megfelelően a tetőszerkezet fele lesz majd lecserélve. Még augusztus 20-a előtt megkezdődtek a bontási munkálatok, és 3-4 napon belül új cseréphéjazat fog felkerülni, de cseréptartó léceket, sőt helyenként még gerendákat is ki kellett cserélni. Ezen kívül a Cseperedő óvodában felújítottunk egy komplett csoportszobát, valamint egy foglalkoztató helységet festettünk, illetve új padlóburkolat került elhelyezésre, valamint abban az óvodában is egy mosogatógépet helyeztünk el. Ugye a mosogatógép az nagy mértékben megkönnyíti a dajkáknak a munkáját, előbb tudnak végezni a konyhai feladatokkal, és így több időt tudnak majd fordítani a gyerekek gondozására.
5: Rangos díjugrató versenyen szerepelt sikeresen a Récsági Állatorvosi Rendelő vezetője, dr. Simonyi Zsófia Just for You nevű lovával ezüstérmet szerzett a Kecskeméten megrendezett Eurovet versenyen, melyen kifejezetten az európai állatorvosok és állatorvostan hallgatók vehetnek részt. A doktornő a Megafon reggeli műsorában elárulta, azért is volt különleges a versenye számára, mert saját kancájától született lovát 3,5 éves korától tanítja a díjugratásra, és most jött el az idő, hogy együtt egy rangos megmérettetésen is megmutassák magukat. Az állatorvos arról is beszélt, lovával a csapatversenyhez is hozzájárultak, a magyar szakemberek a második helyen végeztek. Dr. Simonyi Zsófia állatorvos díjugratót hallják.
8: Van egy, hát most már idős lovam, akivel 2018-ban és 2020-ban is sikerült kimenni. 2018-ban Németországban volt, 2020-ban pedig Szlovákiában, sőt a 2016-osra is azt későn tudtam meg, akkor derült ki gyakorlatilag, hogy ilyen van, én akkor ezt még nem tudtam, és akkor határoztam el, hogy hát ezt én mindenféleképpen szeretném, ezt a versenyt, és akkor kijutottunk Németországba is, aztán utána Szlovákiába is, és aztán utána jött a Covid, és a Covidban nem tudtam annyit, meg olyan szinten lovagolni, mint előtte, és közben a lovam az, hát kiöregedett gyakorlatilag, tehát utána munkába volt még, de azon a szinten már nem tudtam, mint korábban, és hát közben meg már ez a csikónk, ez annyi idős lett, hogy el kellett kezdeni vele foglalkozni.
5: Aláírásgyűjtésbe kezdett Bojtos István. A szövetség a Balassagyarmatiakért önkormányzati képviselője közösségi oldalán azt írta, a várost északról elkerülő út már több mint 20 éve befejezetlen torzó. Mivel a keleti irányú meghosszabbítása a mai napig nem épült meg, az elkerülő út nem tudja ellátni a feladatát. A tranzitforgalom, a nehézgépjárművek és a napi ingázó autók tömege továbbra is a városon, annak is a keleti főutcáján, a lakóövezeteken dübörög keresztül. Ez elmondása szerint a környezetszennyezés, a zajterhelés és a balesetveszély miatt tarthatatlan, ezért az ügy nem várhat tovább és civil összefogásra van szükség. A képviselő közölte, aláírásával követeli, hogy az önkormányzat tűzze kiemelt prioritású napirendre az elkerülő út befejezését. Emellett kezdődjön meg a hiányzó keleti nyomvonal terveinek kidolgozása és a szükséges kormányzati vagy uniós források azonnali felkutatása. A városvezetés pedig nyújtson átlátható rendszeres tájékoztatást a lakosságnak a fejlesztés állásáról. Újabb gyermekpszichológus csatlakozik a Balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézetéhez, tudatta az intézmény megbízott főigazgatója. Dr. Tandel Beáta közölte, a megnövekedett igényre való tekintettel a már működő szakrendelés Juhász Csatlós Viviennel bővül. Az új szakember a betegeket a gyermekszakrendelő 48-as vizsgálójában fogadja majd szeptember 7-től. Hozzátette, a rendelés államilag finanszírozott, beutaló nélkül igényelhető. A gyermekpszich@kenesei.hu e-mail címen várják a megkereséseket. A munkát segítendő azt kérik, hogy a korábbi vizsgálati leleteket, orvosi dokumentációkat és a jelentkezési lapot mindenképpen csatolják a levélhez. Ezt követően lesznek kiértesítve az érdeklődők a vizsgálat időpontjáról. A tervezetnél egy héttel korábban elkészült a hűtőtorony új, a korábbinál jóval hatékonyabb több rétegű zajszigetelése, olvasható a Gödi Akkumulátorgyár internetes oldalán. Részletezték, az új szigetelés építése során meg kell bontani a korábbi szigetelést, ami átmenetileg az építés idejére a zajszint emelkedésével járt. Ezért a környéken lakók szíves elnézését kérik, hozzátéve, hogy az új szigetelés hatékonyságát a gyár mérései is már visszaigazolták. A vezetőség bízik benne, hogy a környéken lakók is érzékelik már a pozitív változást. 7 érmet szereztek a gödi kajakosok Nőtincsen, a Wichmann Tamás emlékversenyen. Erdős Nóra 2000 méteren, Bor Lilien 200-on lett első. Ezüst érmes lett Perencsi Boldizsár 200 méteren, míg harmadik helyezést ért el Bor Lilien és Tamf Pence 2000 méteren. Utóbbi versenyzők 200 méteren és Ocsovai Ákossal 1000 méteren szintén ezen a helyen zár.
0: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható az esti óráktól Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan!
4: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
3: egyet a zaknyakláncból,
2: jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
0: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és négy ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu és márka kereskedésünkben.
10: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. Jékiautóház.hu.
11: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken a Várlak Fesztiválon.
12: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
0: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
13: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
15: Rajta!
16: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
0: Kutyacsillagkép a mozikban.
17: Reklámot hallottak.
18: 19 óra van.
17: Itt a Megafon.
19: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
19: Aláírás gyűjtésbe kezdett Bojtos István. A szövetség a balassagyarmatiakért önkormányzati képviselője közösségi oldalán azt írta, a várost északról elkerülő út már több mint 20 éve befejezetlen torzó. Mivel a keleti irányú meghosszabbítása a mai napig nem épült meg, az elkerülő út nem tudja ellátni a feladatát. A tranzitforgalom, a nehézgépjárművek és a napi ingázó autók tömege továbbra is a városon, annak is a keleti főutcáján a lakóövezeteken dübörög keresztül. Ez elmondása szerint a környezetszennyezés, a zajterhelés, és a baleset veszély miatt tarthatatlan, ezért az ügy nem várhat tovább, és civil összefogásra van szükség. A képviselő közölte, aláírásával követeli, hogy az önkormányzat tűzze kiemelt prioritású napirendre az elkerülő út befejezését. Emellett kezdődjön meg a hiányzó keleti nyomvonal terveinek kidolgozása és a szükséges kormányzati vagy uniós források azonnali felkutatása. A városvezetés pedig nyújtson átlátható rendszeres tájékoztatást a lakosságnak a fejlesztés állásáról. 7 érmet szereztek a gödi kajakosok Nőtincsen a Wichmann Tamás emlékversenyen. Erdős Nóra 2000 méteren, Bor Lilien 200-on lett első. Ezüst érmes lett Berencsi Boldizsár 200 méteren, míg harmadik helyezést ért el Bor Lilien és Tamf Bence 2000 méteren. Utóbbi versenyzők 200 méteren és Ocsovai Ákossal 1000 méteren szintén ezen a helyen zárt. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanó testekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a Magyar Honvédség első tűzszerész és folyamőr ezrede. Azt írták közleményükben, hogy január 1-je és augusztus 24-e között 410 sürgős azonnali intézkedést igénylő és 1006 úgynevezett normál bejelentés érkezett az ügyeletre. Júliusban 253 megkeresést kaptak, ebből 112 sürgős intézkedést igényelt, közülük 19 érkezett budapesti címről, 93 pedig vidékről. Az előkerült robbanó testek típusa és mennyisége rendkívül változatos, főleg aknavető gránát, tüzérségi lövedék, kézigránát, bomba, akna és gyalogsági lőszer került elő. A NASA várhatóan vasárnap indítja útnak a sötét energiát, a sötét anyagot és az exobolygókat is kutató új távcsövét, amelynek fejlesztésén magyar szakember is munkálkodott, írja a hvg.hu. Detre Őrs, Hunor fizikus és csillagász a James Webb űrteleszkóp mellett az új eszköz egyik fontos technológiai fejlesztésén is dolgozott. Az új űrtávcső az exobolygó kutatásában is fontos szerepet kaphat, mert olyan műszerrel van felszerelve, ami a csillagok vakító fényének elnyomásával lehetővé teheti a halvány bolygók közvetlen megfigyelését. Újabb élőszereplős filmmel térhet vissza a mozikba a Flintstone család, a projekt azonban ezután nem feltétlenül Fred és Béni történetét mesélni el, írja az Index. Bármi korai fejlesztési szakaszban van a film, annyit már lehet róla tudni, hogy Béni fiáról, Kavicsi Benőről szólna a történet. Lapértesülések szerint a projekt producere nem más lenne, mint Ryan Gosling. Elfogató parancsot adtak ki Fehér Tibor ellen, akinek neve sokak számára a Fekete Vonat egyik együtteséből lehet ismert. A rendőrségi nyilvántartás szerint garázdaság miatt keresik. A Blik szerint a nyilvános adatlapból egyelőre nem derül ki pontosan, milyen ügy áll a körözés hátterében.
1: Közlekedés.
19: Sebességmérés várható az esti óráktól Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan!
15: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
18: mega jó hangulatban.
20: Megafon, nagyot szól.

0: hozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Minden megteszek, hogy élegyek az első. Itt a fődíjat, csíkos a belgyűr. Majd a fejed fölött.
2: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
2: Ez a Megafon.
3: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Rangos díjugrató versenyen szerepelt sikeresen a Récsági Állatorvosi Rendelő vezetője. Dr. Simonyi Zsófia Just for You nevű lovával ezüstérmet szerzett a Kecskeméten megrendezett Eurovet versenyen, melyen kifejezetten az európai állatorvosok és állatorvostan hallgatók vehetnek részt. A doktornő a Megafon reggeli műsorában elárulta, azért is volt különleges a versenye számára, mert saját kancájától született lovát 3,5 éves korától tanítja a díjugratásra, és most jött el az idő, hogy együtt egy rangos megmérettetésen is megmutassák magukat. Az állatorvos arról is beszélt, lovával a csapatversenyhez is hozzájárultak, a magyar szakemberek a második helyen végeztek. Újabb gyermekpszichológus csatlakozik a Balassa Gyarmati Dr. Kenesei Albert Kórház rendelő intézetéhez, tudatta az intézmény megbízott főigazgatója. Dr. Tandel Beáta közölte, a megnövekedett igényre való tekintettel a már működő szakrendelés Juhász Csatlós Viviennel bővül. Az új szakember a betegeket a gyermekszakrendelő 48-as vizsgálójában fogadja majd szeptember 7-től. Hozzátette, a rendelés államilag finanszírozott, beutaló nélkül igényelhető. A gyermekpszich@kenesei.hu e-mail címen várják a megkereséseket. A munkát segítendő azt kérik, hogy a korábbi vizsgálati leleteket, orvosi dokumentációkat és a jelentkezési lapot mindenképpen csatolják a levélhez. Ezt követően lesznek kiértesítve az érdeklődők a vizsgálat időpontjáról. A tervezetnél egy héttel korábban elkészült a hűtőtorony új, a korábbinál jóval hatékonyabb több rétegű zajszigetelése, olvasható a Gödi Akkumulátorgyár internetes oldalán. Részletezték, az új szigetelés építése során meg kell bontani a korábbi szigetelést, ami átmenetileg az építés idejére a zajszint emelkedésével járt. Ezért a környéken lakók szíves elnézését kérik, hozzátéve, hogy az új szigetelés hatékonyságát a gyár mérései is már visszaigazolták. A vezetőség bízik benne, hogy a környéken lakók is érzékelik már a pozitív változást. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondos óra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket az igaztalan hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt kommentálta így, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfért a gondos óra program felhasználóinak személyes adataihoz. Havasi Bertalan ezzel kapcsolatban kijelentette, sokkal kevesebb adathoz jutottak hozzá ezen együttműködés keretében, mint amennyi egy választási eljárásban minden pártnak jogszerűen hozzáférhető. Oroszország bármely brit katonai létesítményre mért csapással válaszolhat arra, hogy az ukrán hadsereg brit fegyverekkel támadja, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Ezzel párhuzamosan a Kreml kommunikációs vezetője kemény válaszlépéseket helyezett kilátásba az orosz gazdasági és kereskedelmi infrastruktúrára mért ukrán csapásokra. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy Oroszországnak nincs szüksége katonai eszkalációra, mert anélkül is előre halad a különleges hadműveletben.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható az esti óráktól Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most!
2: Megalapozzuk az este hangulatát! Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel!
1: Megaparti!
2: Megaparti!

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: Megafon. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondos óra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket az igaztalan hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt kommentálta így, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfért a gondos óra program felhasználóinak személyes adataihoz. Havasi Bertalan ezzel kapcsolatban kijelentette, sokkal kevesebb adathoz jutottak hozzá ezen együttműködés keretében, mint amennyi egy választási eljárásban minden pártnak jogszerűen hozzáférhető. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanó testekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a Magyar Honvédség első tűzszerész és folyamőr ezrede. Azt írták közleményükben, hogy január 1-je és augusztus 24-e között 410 sürgős azonnali intézkedést igénylő és 1006 úgynevezett normál bejelentés érkezett az ügyeletre. Júliusban 253 megkeresést kaptak, ebből 112 sürgős intézkedést igényelt, közülük 19 érkezett budapesti címről, 93 pedig vidékről. Az előkerült robbanó testek típusa és mennyisége rendkívül változatos, főleg aknavető gránát, tüzérségi lövedék, kézigránát, bomba, akna és gyalogsági lőszer került elő. A most kezdődő tanév a szlovákiai oktatás elmúlt időszakának egyik legfontosabb átalakulási éve lesz, erről ír a felvidék.ma. A cikkben a Szlovákiai Alapiskolák Szövetségének elnökét idézik, aki a legnagyobb kihívások között az új tanterv bevezetését, az oktatásügyben tapasztalható munkaerőhiányt, a finanszírozást, a mesterséges intelligenciát és a digitális átalakulást, a biztonságos iskolai környezetet és a gyermekek mentális egészségét, valamint az iskolákkal szembeni növekvő elvárásokat említette. Újabb élőszereplős filmmel térhet vissza a mozikba a Flintstone család, a projekt azonban ezután nem feltétlenül Fred és Béni történetét mesélni el, írja az Index. Bármi korai fejlesztési szakaszban van a film, annyit már lehet róla tudni, hogy Béni fiáról, Kavicsi Benőről szólna a történet. Lapértesülések szerint a projekt producere nem más lenne, mint Ryan Gosling.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható az esti óráktól Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most!
0: Megalapozzuk az este hangulatát! Indul a parti a 80-as, 90-es évek

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon. Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 28-án a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Szinte mindegyik balassagyarmati óvodában végeztek karbantartási és felújítási munkálatokat a nyár folyamán, tájékoztatta a rádiónkat a Városi Gamesz igazgatója. Gál Dénes a Megafonnal közölte, a legnagyobb beruházása a Meseerdő óvodában zajlik, ahol a költségvetésnek megfelelően a tetőszerkezet felét cserélik ki. A bontást még augusztus 20-a előtt elkezdték, az új cserép héjazat mellett a lécezést és helyenként a gerendákat is felújítják. Emellett többek között a Cseperedő óvodában egy komplett csoportszobát és egy foglalkoztató helyiséget tettek rendbe. A kifestett terek új padlóburkolatot kaptak, valamint az intézményt egy új mosogatógéppel is felszerelték. A fejlesztés megkönnyíti a dajkák munkáját, így a konyhai feladatok gyorsabb elvégzésével több időt tudnak a gyermekek gondozására fordítani. Gál Dénest, a balassagyarmati Gamesz igazgatóját hallják.
4: Szinte valamennyi óvodában dolgoztunk a idei nyáron. Legnagyobb változás az a Meseerdő óvodában lesz, ahol a költségvetésünknek megfelelően a tetőszerkezet fele lesz majd lecserélve. Még augusztus 20-a előtt megkezdődtek a bontási munkálatok, és 3-4 napon belül új cseréphéjazat fog felkerülni, de cseréptartó léceket, sőt helyenként még gerendákat is ki kellett cserélni. Ezen kívül a Cseperedő óvodában felújítottunk egy komplett csoportszobát, valamint egy foglalkoztató helységet festettünk, illetve új padlóburkolat került elhelyezésre, valamint abban az óvodában is egy mosogatógépet helyeztünk el. Ugye a mosogatógép az nagy mértékben megkönnyíti a dajkáknak a munkáját, előbb tudnak végezni a konyhai feladatokkal, és így több időt tudnak majd fordítani a gyerekek gondozására.
3: Rangos díjugrató versenyen szerepelt sikeresen a Récsági Állatorvosi Rendelő vezetője, dr. Simonyi Zsófia Just for You nevű lovával ezüstérmet szerzett a Kecskeméten megrendezett Euróvet versenyen, melyen kifejezetten az európai állatorvosok és állatorvostan hallgatók vehetnek részt. A doktornő a Megafon reggeli műsorában elárulta, azért is volt különleges a verseny a számára, mert saját kancájától született lovát 3,5 éves korától tanítja a díjugratásra, és most jött el az idő, hogy együtt egy rangos megmérettetésen is megmutassák magukat. Az állatorvos arról is beszélt, lovával a csapatversenyhez is hozzájárultak, a magyar szakemberek a második helyen végeztek. Dr. Simonyi Zsófia állatorvos díjugratót hallják.
5: Van egy, hát most már idős lovam, akivel 2018-ban és 2020-ban is sikerült kimennünk. 2018-ban Németországban volt, 2020-ban pedig Szlovákiában, sőt, a 2016-osra is azt későn tudtam meg, akkor derült ki gyakorlatilag, hogy ilyen van, én akkor ezt még nem tudtam, és akkor határoztam el, hogy hát ezt én mindenféleképpen szeretném, ezt a versenyt, és akkor kijutottunk Németországba is, aztán utána Szlovákiába is, és aztán utána jött a Covid, és a Covidban nem tudtam annyit, meg olyan szinten lovagolni, mint előtte, és közben a lovam az, hát kiöregedett gyakorlatilag, tehát utána munkába volt még, de azon a szinten már nem tudtam, mint korábban, és hát közben meg már ez a csikónk, ez annyi idős lett, hogy el kellett kezdeni vele foglalkozni.
3: Aláírás gyűjtésbe kezdett Bojtos István. A Szövetség a Balassagyarmatiakért önkormányzati képviselője közösségi oldalán azt írta, a várost északról elkerülő út már több mint 20 éve befejezetlen torzó. Mivel a keleti irányú meghosszabbítása a mai napig nem épült meg, az elkerülő út nem tudja ellátni a feladatát. A tranzitforgalom, a nehézgépjárművek és a napi ingázó autók tömege továbbra is a városon, annak is a keleti főutcáján, a lakóövezeteken dübörög keresztül. Ez elmondása szerint a környezetszennyezés, a zajterhelés és a balesetveszély miatt tarthatatlan, ezért az ügy nem várhat tovább és civil összefogásra van szükség. A képviselő közölte, aláírásával követeli, hogy az önkormányzat tűzze kiemelt prioritású napirendre az elkerülő út befejezését. Emellett kezdődjön meg a hiányzó keleti nyomvonal terveinek kidolgozása, dolgozása és a szükséges kormányzati vagy uniós források azonnali felkutatása. A városvezetés pedig nyújtson átlátható rendszeres tájékoztatást a lakosságnak a fejlesztés állásáról. Újabb gyermekpszichológus csatlakozik a balassagyarmati dr. Kenesei Albert kórház rendelőintézetéhez, tudatta az intézmény megbízott főigazgatója. Dr. Tandel Beáta közölte, a megnövekedett igényre való tekintettel a már működő szakrendelés Juhász Csatlós Viviennel bővül. Az új szakember a betegeket a gyermekszakrendelő 48-as vizsgálójában fogadja majd szeptember 7-től. Hozzátette, a rendelés államilag finanszírozott, beutaló nélkül igényelhető. A gyermekpszich@kenesei.hu e-mail címen várják a megkereséseket. A munkát segítendő azt kérik, hogy a korábbi vizsgálati leleteket, orvosi dokumentációkat és a jelentkezési lapot mindenképpen csatolják a levélhez. Ezt követően lesznek kiértesítve az érdeklődők a vizsgálat időpontjáról. A tervezetnél egy héttel korábban elkészült a hűtőtorony új, a korábbinál jóval hatékonyabb több rétegű zajszigetelése, olvasható a Gödi Akkumulátorgyár internetes oldalán. Részletezték, az új szigetelés építése során meg kell bontani a korábbi szigetelést, ami átmenetileg az építés idejére a zajszint emelkedésével járt. Ezért a környéken lakók szíves elnézését kérik, hozzátéve, hogy az új szigetelés hatékonyságát a gyár mérései is már visszaigazolták. A vezetőség bízik benne, hogy a környéken lakók is érzékelik már a pozitív változást. 7 érmet szereztek a gödi kajakosok Nőtincsen, a Wichmann Tamás emlékversenyen. Erdős Nóra 2000 méteren, Bor Lilien 200-on lett első. Ezüst érmes lett Berencsi Boldizsár 200 méteren, míg harmadik helyezést ért el Bor Lilien és Tam Fence 2000 méteren. Utóbbi versenyzők 200 méteren és Ocsovai Ákossal 1000 méteren szintén ezen a helyen zár.
0: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható az esti óráktól Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton, ne hajtsanak gyorsan.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Rádiókon!
1: Minden idők a legnagyobb slágerei!
2: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de a sötét is ez a világ.

0: emberi szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra.
2: Csak forgunk, nem húz az élet súlya. Csak forgunk.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Jelenlegi formájában hétfőtől megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Ugyanakkor természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programokat. A miniszterelnök megjegyezte, hogy a döntéssel véget ér a különleges KEKVA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondos óra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket az igaztalan hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan azt kommentálta így, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfért a gondos óra program felhasználóinak személyes adataihoz. Havasi Bertalan ezzel kapcsolatban kijelentette, sokkal kevesebb adathoz jutottak hozzá ezen együttműködés keretében, mint amennyi egy választási eljárásban minden pártnak jogszerűen hozzáférhető. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök tegnap napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. A kormányfő azt mondta, az egész ország hálás azoknak, akik a paksi munkálatokban részt vettek. Elfogató parancsot adtak ki Fehér Tibor ellen, akinek neve sokak számára a Fekete Vonat egyik együtteséből lehet ismert. A rendőrségi nyilvántartás szerint garázdaság miatt keresik. A Blik szerint a nyilvános adatlapból egyelőre nem derül ki pontosan, milyen ügy áll a körözés hátterében.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható az esti óráktól Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most zenék megállás nélkül. Csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

Ez is. És ez is Megafon. Nagyot szól.

0: nulla óra.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 29-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti. Vezetőváltás történt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette tisztségéből professzor dr. Vikonkál Norbert Miklós főigazgatót, és a posztra professzor dr. Durai Gábor Zoltánt, a kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrum kórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden nyolcadik műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban, mint egy évvel korábban Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint idén júliusban 6197 gyermek jött világra, ami 8,2%-os visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban 8896-an haltak meg. 2,9%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. A halálozások száma így továbbra is jelentősen meghaladta a születésekét. A természetes fogyás 2699 fő volt. A házasságkötések száma ugyanakkor emelkedett. Júliusban 156-tal több pár mondta ki a boldogító igent, mint 2025 azonos hónapjában. Ez 3,6%-os növekedés. Az év első 7 hónapjában 3%-kal kevesebb gyermek született, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A 2025 augusztusa és 2026 júliusa közötti egyéves időszakban pedig 5%-os volt a születésszám csökkenése. Bántalmazás és molesztálás miatt feljelenti volt párját az énekesnő Szűcs Judit. A TV2 Aktív című műsorában a 73 éves énekesnő arról beszélt, hogy jogi útra tereli korábbi 16 éven át tartó kapcsolatának ügyét. Elmondása szerint volt partnere fizikailag, lelkileg és mentálisan is bántalmazta, ezért tavaly szeptemberben kilépett a kapcsolatból. Szűcs Judit korábban nem mert beszélni a történtekről, most azonban úgy döntött, a rendőrségen is elmondja, hogy mi történt vele. Az énekesnő molesztálásról és abúzusról is beszélt, és azt mondta, borzasztó dolgokat élt át a másfél évtized alatt. Elmondása szerint a kapcsolat anyagilag is súlyosan megviselte, és volt párja távozása után gyakorlatilag nulláról kellett újra kezdenie az életét.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajné. Hírek. Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti. Vezetőváltás történt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette tisztségéből professzor dr. Vikonkál Norbert Miklós főigazgatót, és a posztra professzor dr. Durai Gábor Zoltánt, a kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrum kórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden nyolcadik műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban, mint egy évvel korábban Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint idén júliusban 6197 gyermek jött világra, ami 8,2%-os visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban 8896-an haltak meg. 2,9%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. A halálozások száma így továbbra is jelentősen meghaladta a születésekét. A természetes fogyás 2699 fő volt. A házasságkötések száma ugyanakkor emelkedett. Júliusban 156-tal több pár mondta ki a boldogító igent, mint 2025 azonos hónapjában. Ez 3,6%-os növekedés. Az év első 7 hónapjában 3%-kal kevesebb gyermek született, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A 2025 augusztusa és 2026 júliusa közötti egyéves időszakban pedig 5%-os volt a születésszám csökkenése. Bántalmazás és molesztálás miatt feljelenti volt párját az énekesnő Szűcs Judit. A TV2 aktív című műsorában a 73 éves énekesnő arról beszélt, hogy jogi útra tereli korábbi 16 éven át tartó kapcsolatának ügyét. Elmondása szerint volt partnere fizikailag, lelkileg és mentálisan is bántalmazta, ezért tavaly szeptemberben kilépett a kapcsolatból. Szűcs Judit korábban nem mert beszélni a történtekről, most azonban úgy döntött a rendőrségen is elmondja, hogy mi történt vele. Az énekesnő molesztálásról és abúzusról is beszélt, és azt mondta, borzasztó dolgokat élt át a másfél évtized alatt. Elmondása szerint a kapcsolat anyagilag is súlyosan megviselte, és volt párja távozása után gyakorlatilag nulláról kellett újra kezdenie az életét.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Unger Anna politológust választotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé pénteken az országgyűlés. Az ELTE Társadalomtudományi Karának docense a titkos szavazáson 137 igen és 7 nem szavazatot kapott. Egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalin ügyészt választották meg. Ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Mindkettőjük megbízatása szeptember 1-től szól 6 évre. Megválasztásuk után letették az esküt. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. A párt korábban ugyanis jelezte, hogy nem támogatja a hivatal létrehozását, és az Alkotmánybíróságtól kéri az erről szóló törvény megsemmisítését. Az MVVH feladata egyebek mellett a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása, valamint a bűncselekményekből származó vagyon felkutatása és visszaszerzése lesz. A hivatal keresetet is indíthat, illetve más hatóságok eljárását kezdeményezheti. Vezetőváltás történt az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette tisztségéből professzor dr. Vikonkál Norbert Miklós főigazgatót, és a posztra professzor dr. Durai Gábor Zoltánt, a kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A miniszter közlése szerint a Honvéd Kórház különleges szerepet tölt be a magyar egészségügyben. Az ország egyik legfontosabb centrum kórháza, amely a legmagasabb progresszivitási szinten is nyújt ellátást. Budapesten minden tizedik aktív fekvőbeteg eset, valamint csaknem minden nyolcadik műtéti eset az intézményhez kapcsolódik. A kórház emellett kiemelt honvéd egészségügyi feladatokat is ellát, így például hadisebészeti, missziós és katasztrófa orvostani feladatokat. Az új főigazgató feladatai között a betegellátás javítása, a fejlesztések folytatása, az intézmény korszerűsítése és a honvéd egészségügyi képességek erősítése szerepel. 8%-kal kevesebb gyermek született júliusban, mint egy évvel korábban Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint idén júliusban 6197 gyermek jött világra, ami 8,2%-os visszaesést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Júliusban 8896-an haltak meg. 2,9%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. A halálozások száma így továbbra is jelentősen meghaladta a születésekét. A természetes fogyás 2699 fő volt. A házasságkötések száma ugyanakkor emelkedett. Júliusban 156-tal több pár mondta ki a boldogító igent, mint 2025 azonos hónapjában. Ez 3,6%-os növekedés. Az év első 7 hónapjában 3%-kal kevesebb gyermek született, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A 2025 augusztusa és 2026 júliusa közötti egy